0: Jara szárnya. Hideg
1: a Ceglédrál Show-ban. Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú

0: exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren. Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek, megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
1: Az időjárásról.
0: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődött be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és észak.

0: keleten zavarhatják a napsütést, a szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, jobb esetben válaszolnak a 0630-592-592-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címen, azért elmondom a Facebookos elérhetőségünket is, facebook.com/ceglédrádió, persze ékezetek nélkül, néha azért itt is szoktunk üzenetet kapni, de leginkább az SMS és az e-mail a népszerű. És már mondom is a mai témánkat, nem volt még szó erről a kérdéskörről. Van-e olyan fotós klisé, amit ismer, nagyon szeret, vagy ami idegesíti? Hát fotós klisé, ez egy nagy kérdés, azért is dobtam be ezt a témát, mert tulajdonképpen nem is annyira régen volt nekünk egy esküvőnk, most már nem a párommal, hanem a feleségemmel, és hát gyakorlatilag készült egy olyan kép, számomra is meglepetés volt, ugye mindig megtörténik az, hogy a ceremónia után csoportképekre összeállunk, aztán kisebb csoportok, aztán párok egyéni képei az ifjú párral, stb. És hát van nekünk egy salgós bandánk, ahol srácok vannak a csapatban, és a ceremónia mesterünk, aki egyébként unoköcsém volt ezen az eseményen, vele vezettük itt a Before Party című műsort a Cegléd Rádióban, hogyha valaki emlékszik Tóth Ádám nevére. Na hát ő vezényelte a fotózást, és egyszer csak bemondta azt, hogy na most engem a srácok elkapnak, fölemeltek, vagy hát gyakorlatilag körbeálltak, én előre kellett, hogy dőljek, tehát már ez egy ilyen bizalmi játék volt, én előre dőltem, elkaptak, és próbából 3-4-szer feldobtak a levegőbe, és minden fotósnak be kellett készülnie arra a nagy pillanatra, amikor éppen a levegőben vagyok, és hát remek képek lettek belőle, bár azért tartottam tőle, féltem egy kicsit ettől az egésztől. Azért volt érdekes, mert én nem is tudtam erről az eseményről, hogy lesz egy ilyen pontja az esküvőnek, viszont gyakorlatilag nagyon jól sikerült, és hát ezelőtt sem láttam ilyesmit, sehol, legalábbis esküvőkön, pedig én azért voltam néhány esküvőn. Minden esetre klisének ezt egyáltalán nem mondanám, ez egy nagyon egyedi és meglepő fordulat volt az esküvőnkén, és nagyon jól is sikerült, úgyhogy nekem most ez a jelenlegi kedvencem, de hogy még fotós klisékről beszélgessünk egy picit, mielőtt önök is sorra kerülnének a válaszadásban, elmondanám a selfie jelenséget önöknek. Hát a selfie-t magát mindenki ismeri, főleg mióta van okostelefon, ez a legegyszerűbb, hogy egy olyan képet csináljunk valahol a világban, ahol mi is látszódunk rajta, meg mondjuk az a helyszín is, vagy a párunk, vagy a családunk. A nagyon elterjedt dolog a selfie, önmagunkat fotózzuk le egy adott helyen. Gyakorlatilag ez az én életemben már 2003-4 környékén jelen volt. Nem volt még ilyen neve, hogy selfie, egyáltalán el sem nevezték, de én emlékszem rá, és hát dokumentált fotóim vannak erről, hogy gyakorlatilag a salgói kirándulásokon, amikor valamelyik híres nagyvárosba jártam, akkor én már a kis digitális fényképezőmmel, akkor ilyenek voltak még, saját magam felé irányítva készítettem a selfiket, csak nem tudtam, hogy így hívják. Úgyhogy nem azt akarom mondani, hogy én honosítottam meg a selfizést Magyarországon, de az biztos, hogy már 2002-3 környékén én már gyártottam ilyen képeket, csak akkor még nem hívták selfinek, és hát azóta is rendszeresen csinálunk, úgyhogy hát ez az életem része maradt, meg hát most már nagyon sok mindenki élete részévé vált, de nagyon sokan például a selfit nem szeretik. A kérdésünk tehát az, hogy van-e olyan fotós klisé, ami idegesíti, vagy amit nagyon szeret. Ezekről beszélgetünk ma a Cegléd hangjában, hogyha van kedvük, írjanak a 0630-592-592-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Néhány zene után már is jövünk az önök üzeneteivel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Nem csúszik az este.

0: szakba.
1: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, és sokszor az is fura, mikor mondjuk rádióban filmekről beszélgetünk, tehát egy hallgatható formátumban olyanról van szó, ami látható formátum, hát ez is hasonló, de még csak nem is mozgókép, hanem fotók. Van olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy ami nagyon idegesíti? Ez a mai kérdésünk, és hát jöhettek a válaszok, megjöhetnek ezután is a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. János azt írja nekünk, hogy kismamák hatalmas hassal, szélfújta, redőzött leplekben, luxus prostinak öltözve, műanyag barbivá retusált arcbőrrel, olyan nézéssel, mintha a Titanic orrán állnának, és ilyen eredeti fotót bárkiről látok. Azóta, hogy megírtam, már szembe jött velem a neten jó néhány ilyen hirdetés, és nem voltam kegyetlen a megfogalmazással, írja nekünk János, tehát csak mióta hallgatja a műsorunkat, és pörgette a közösségi médiát, már talált ilyen képeket. Ez egyébként igaz, vannak, akik nagyon kedvelik a kismama fotózást, vannak, akik meg nagyon nem kedvelik a kismama fotózást, mert hogy túl intimnek találják azt, hogy a pocak esetleg látszódjon, valaki pedig nagyon-nagyon megéli magát ebben és az anyaságban, és mindenképpen készítenie kell kismama fotókat. Az, hogy tényleg retusált arcbőr és mintha a Titanic orrán állnának, ezt kicsit értem, de azért nem minden kismama fotózás ilyen. Szerintem János itt a szélsőségekre gondolt, és azt végül is meg is értem, hogyha azzal problémái vannak, de hát ízlések és pofonok, kicsit ezért is keressük ezeket a fotós kliséket, kinek mi tetszik, kinek mi nem tetszik, egy kicsit felmérjük az embereknek az ízlését. Anna azt írja nekünk, hogy romos épületekben, alulöltözött lányok magas sarkukban. Értem én, hogy nagyon sok mély gondolat van abban, hogy teljesen összenemillő dolgokat fotózunk, de részemről inkább diszharmonikus, olcsó János és igénytelen megoldás. Érteni vélem, igen, beleállunk abba a romos környezetbe, nagyon szépen kicsinosítva, magas sarkú cipőkkel. Igen, azt is értem, hogy nagy a kontraszt, de ugyanakkor tényleg fura egy kicsit. Köszönjük Anna véleményét. Itt van még Gergely is. Fekete-fehér közeli portrék dohányzó hajléktalanokról. Mostanában sok fotósnál trend lett. Értem, hogy fontos társadalmi problémára akarnak sokan rávilágítani, és hogy egy arcon ezer ránc, ezer gyűrődés, egy élet viszontagságai láthatóak. Nem mellesleg egy jól sikerült képben rengeteg utómunka van, de az utóbbi években ez trend lett. Kicsit túl sok volt mostanában az ilyen, ami szembe jött velem. Mielőtt bárki megvádolna, nem vagyok mások gondjaira érzéketlen, érzelmi analfabéta. Csak nem szeretem, hogy az emberi szenvedésből is trend lett. Ezt is értem valahol, igen, nagyon jó pillanatképeket lehet elkapni az ilyen élethelyzetek, az ilyen sajnálatos élethelyzetek esetében. Ugyanakkor, hogyha túl sok van belőle, az már kontraproduktív, ezt én is valahogy így látom. Van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy amit nagyon utál? 0635 925 925-ös, ez a Ceglét hangja mai kérdése.
2: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: zenék alatt gondolkoztam kicsit még János üzenetén, aki a kispama fotókról írt az első üzenők között. Egyébként a mai kérdésünk, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret vagy nagyon utál, és nekem az jutott eszembe a kispama fotókról még, hogy tulajdonképpen, ha tényleg nem az van, hogy teljesen máshogy felöltözve, teljesen átsminkelve, hanem a magunk természetességében készül egy pár, akár otthoni környezetben pár kedves kismama fotó, szerintem az tök természetes, és az legyen is megörökítve, hogy vártuk ezt a babát. Szerintem, hogyha nekem lesz majd egyszer gyerekem, akkor a feleségemtől pont ilyen képeket fogok kérni, hogy egy-kettő legyen, ami a mi kis privát környezetünkben készül, akár én készítem róla, vagy akár valaki lefotóz minket, de semmi stúdió, semmi túlzott retusálás, és semmi ilyesmi más, úgyhogy valahogy így tudom én ezt elfogadni, és szerintem azzal semmi gond nincsen. Minden esetre a kérdésünk ma az, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy nagyon utál, és Reginával megyünk tovább, aki a 0635-925-925-re írt egy SMS-t. Bevallom, hogy utálom az alvó pózba, a kosárba beállított kisbaba újszülöttek fotózását, valamiért olyan természetellenesnek tűnik, de persze kinek mi, nem akarok ezzel senkit megbántani. Nem is az a célunk, hogy bárkit megbántsunk. Igazából, hogyha valami már nagyon kellemetlen, azt szerintem úgy is érzi az ember, vagy hogyha nem érzi, akkor meg nem ez fogja megzavarni abban, hogy olyan dolgot csináljon, de igen, tényleg, mikor egy kosárba helyezünk egy kisbabát, egyébként a babának semmi baj nem lesz, de tényleg nem túl elképzelhető a szituáció, hogy egy kosárban volt az a bébi, szóval nyilván a fotó kedvére bele lett beletéve, akkor meg már minek. Na igen, értem Regina felvetését. Már is megyünk tovább Gáborral. Az, hogy lassan mindenki ugyanabban az Instagram stílusban fotóz, ugyanaz a színvilág, ugyanazok a beállítások, ugyanazok a pózok, ettől a képek elveszítik az egyéniségüket és a kreativitás helyett inkább egy tömegtrend követése lesz az egész. A trend szó nagyon jó, hogy beleírtad, mert szerintem pontosan ez van a TikTok esetében is. Hogyha vannak trendek, egy adott videó, ami nagyon népszerű, ezt megpróbálják leutánozni párok, vagy a világ minden részén tiktokozók, de az a lényeg, hogy igazából tényleg beállunk ebbe a sorba, és leutánozzuk, megcsináljuk a mi magunk elképzelései szerint, de mégiscsak ugyanazt csináljuk, mint mindenki más. Úgyhogy igen, ez egy érdekes kérdés, és a fotóban ugyanez tényleg megjelenik, főleg az Instagramon, hogy hasonló stílusok jelennek meg, és ezért kicsit mindenki beszürkül talán. Melinda üzenetével megyünk tovább. Családi, karácsonyi stúdió, fotózás, 1000 meg 1000 gicses karácsonyfa, ajándékdoboz, sorolnom sem kell, úgyis érti, aki érti. Igen, az tény, hogy amikor még egyszer-kétszer láttam ilyet karácsony környékén az ismerősi körben, akkor úgy rákattingattam és megnéztem, hogy milyen képek készültek, de amikor már minden második ismerősömnek van egy családi karácsonyi fotós, stúdiós portfóliója, akkor azért már nem biztos, hogy végig fogom nézni, mert ugyanaz, mint a trend esetében, kicsit uncsivá válik. Ráadásul kemény összegeket is kifizetnek ezért a párok, és senkinek a kedvét nem akarom elvenni, de azért tény, hogy amire én oda jutnék, hogy családos képeket csináljak, már el fog menni a kedvem tőle, szerintem. És most meg is állunk, kedves hallgatók, Lóránt üzenetével folytatjuk majd, de csak néhány zene után, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, pár zene, és folytatódik a Cegléd hangja. Van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy ami nagyon idegesíti?
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: kerül a képlet.
1: Ahogy ígértem, Lóránt üzenetével megyünk tovább mindjárt, kedves hallgatók, aki arra a kérdésre válaszolt, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon utál, vagy ami nagyon idegesíti, tehát fotós klisé, hogy ki sikerüljön mondani ezt a nem annyira nehéz szópárost, de talán most sikerült. Szóval Lóránt ezt írja, mivel a fotózás tömeghobbi lett a digitális korszak óta, már mindenki mindent is elhasznált. Nagyon ritka a teljesen új ötlet, minden ötlet, ami valamikor kreatív volt, az már elkopott, klisé lett. Sajnos én magam sem bírok kitörni a klisék dobozából, mert ha valami eszembe jut, később kiderül, hogy már láttam valahol, valaki látta, és sokkal jobban is kivitelezte. Próbálom betartani a szabályokat, de azokból ritkán lesz outside of the box gondolat. A legjobb napjaimban sem tudok olyan kreatív lenni, vagy valahol már valaki ne csinálta volna meg jobban azt a témát. Ez kicsit lemondó ez az üzenet, de szerintem Lóránt nem szabad föladni. Nekem vannak fotós ismerőseim, 3-4 is, talán 5, akik vagy hobbi szinten, vagy nagyon komolyan szakmai szinten is űzik ezt, és például fesztiválon fotóznak. Szerintem ott azért az ő képei között, most amikor nevet említenék, mindig van egy-kettő olyan, ami nagyon el lett kapva, és hát ott kell lenni, figyelni kell, és jó szeme kell, hogy legyen az embernek, hogy meglásson dolgokat, akkor szerintem ki lehet ebből hozni bármi különlegeset, de igen, az tény, hogy kicsit ugyanaz van, mint a zenékkel, amikor a 60-as, 70-es években csak rádión tudtak meghallgatni egy zenét, és akár csak hetente egyszer, amikor éppen sikerült elkapniuk, az egészen más világ volt, mint mikor mindenhol előadók vannak, mindenhol százával kerülnek elő a DJ-k és a rapperek, és minden zene elérhető, egy kattintással, bármikor újra hallgatható, és még videoklipet is tud nézni az ember, amikor ő szeretne. Nem az van, mint az én gyerekkoromban, hogy az MTV-n, ha egy napon leadták egyszer azt a klipet, és szerencsénk volt, akkor meg tudtam nézni, hanem bármi elérhető bárkinek, és az is elérhető bárkinek, hogy ő maga írjon zenét, főleg most már az AI-korban, úgyhogy tele lett a piac. Nem csoda, hogy nem tud egy előadó annyira kiemelkedni, mint régen, és az sem csoda, hogy a fotózásban is megjelent ez, hiszen a digitális kor óta, ahogy írtad, bárkinek van lehetősége fotózni, az, hogy mennyire ért hozzá, az már egy másik kérdés, de tele van az internet képekkel és zenékkel és videókkal, úgyhogy igen, nehéz ez az időszak ilyen szempontból. Krisztián a következő, a lifestyle fotografik utómunkája a mosott bőrrel és tengerkék szemekkel, a trébarna mező színvilággal, fake naplementével, azaz hamis naplementével, teszem hozzá én, a másik az instaposztok szövege, mutatok néhány kockát XY sorozatból, csodamami, csodafények, és persze az örök klasszikus, szeretem fények. A teljes modoros blog nem volt olyan idegesítő, mint a családfotósok szlogenjei. Igen, ez a szeretem fények, ez tényleg nagyon erőltetett, hogy én szeretem, ezek olyan fények, amit szeretek, és akkor szeretem fényeknek hívom őket. Hát igen, na ezek nagy klisék, és sajnos itt nem tudok semmi negatívumot mondani. Ez tényleg így van. Krisztián, köszönjük szépen. És kedves hallgatók, jó hírem van, egy teljes második óra rendelkezésünkre, mert hogy ennek a mostaninak adás szempontjából legalábbis vége van. Zenék még jönnek, aztán hírek, és egy újabb órával jelentkezik a Ceglét hangja, ahol a kérdés továbbra is az lesz, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy nagyon utál. FM 92 Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon, az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
0: Az időjárásról.
1: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdésünk pedig nem más, mint hogy van-e olyan fotós klisé, ami idegesíti, vagy nagyon szereti, tehát ilyeneket várunk, ami azért sokszor el van sütve, és vagy pont ezért szereti, vagy pont ezért nem szereti. Károly például annyit írt nekünk, hogy fekete-fehér kép, egyes részei kiemelten színesek, jellemzően pirosak. Ez nagyon megvan, nekem a legelső ilyen élményem a Schindler listájában volt, a kis piros színnel ellátott hölgy, mert ugye a film fekete-fehér, és van egy kislány, akinek talán színes a ruhája, valamilyen biztos, hogy piros, és hát az nagyon-nagyon kiemelkedő jelenet volt, és ez fotókon is meg szokott jelenni. Bevallom őszintén, hogy nekem tetszeni szokott ez, mikor valami teljesen fekete-fehér, de mondjuk egy kék szín azért megjelenik. Én ezt bírom, de ez lehet, hogy nem annyira extra. Ha ön is írna üzenetet, megteheti a 0630-592-5925-ös SMS számon, és az e-mail címünk pedig kívánság@ceglederadio.hu. Ha vannak ilyen fotós ötletei, nyugodtan írja meg nekünk, hogyha van kedve. József azt írja, hogy amit itt is hallok, a fotósok profilképei, mikor a keresőben néznek és lefotóztatják magukat közben, hogy mikor mutogatják a gépet, mint a prosti a dekoltázsát. Erős megfogalmazás, de igen, hát nem minden fotósnak van azért olyan képe, hogy éppen fotóz rajta, vagy éppen szerkeszt, vagy akármi, de tényleg vannak ilyenek, viszont hát, hogyha el akarják adni a munkájukat, akkor szerintem a profilképükön szerepeljen az, hogy mivel is foglalkoznak. Nándor írt nekünk, nem én vagyok ez a Nándor, egy másik. Én inkább egy szakmai klisét említenék, sokan úgy hirdetik magukat esküvő fotósként, hogy az oldaluk szinte kizárólag a páros portréiból vagy a kreatív fotókból áll. Pedig az esküvő fotózás ennél sokkal több. Persze értető, hogy ezek a leglátványosabb képek, és a legtöbb laikus érdeklődőt ezek fogják meg elsőre, de egy esküvő fotós munkáját valójában nem a kreatív portrék mutatják meg, hanem hogy örökíti meg az egész nap történetét, az érzelmeket és a megismételhetetlen pillanatokat. Bár én sem vagyok hibátlan, és sokat kell fejlődnöm, mert én még újnak vagyok mondható az esküvő fotózás világában, de hál' Istennek az én szemléletem sok mindenkitől különbözik. Azért érdekes, amit mondasz, mert itt azért fölmerül szerintem az is, hogy ha mondjuk egy nagy csoportképet megszervez a fotós és elkészít, ahhoz azért, hogy ezt a weboldalára vagy bárhova föltehesse, rengeteg engedélyre van szükség. Tehát minden tagot meg kéne kérdezni, hogy ugyanez a kép kimehet-e, hogy ezzel reklámozzam magamat, mert nagyon jól sikerült. Egy páros fotózásnál ők nyilván ezt a szerződéskor aláírják, hogy benne lesznek. De igen, az elkapott pillanatoknál is ez az érdekes, hogy családon belül nyilván megosztjuk ezeket a képeket, de hogy egy nagybácsi, aki éppen nagyon táncol a család legkisebb hölgytagjával, és csodálatos kép lesz belőle, ott azért több ponton is hibázik ez az egész, mert a kislányt sem illdomos föltenni, lehet, hogy az úriember se szeretné, hogy éppen megjelenjen valamilyen oldalon az ő képe. Szóval szerintem itt vannak aggályok, de igazad van, jobb lenne, hogyha meg tudnám mutatni az ember azt is, hogy milyen pillanatokat tud elkapni mondjuk az esküvő napján. Aztán itt van Márko üzenete, balerina az utcán, zebrán, metróban. Igen, ez szerintem a 80-as, 90-es években még nagyon ment. Én mostanság nem látok ilyen képeket, az nem azt jelenti, hogy nincsenek természetesen, de köszönjük ezt a klisét is, és ha önnek is van ilyen kliséje, akkor el lehet küldeni nekünk a 0635-925-925-re, mármint ne a képet küldje el, hanem szöveges formában, hogy ezt miért szereti, vagy miért nem. Hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: fotós kliséket keresünk a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, de olyanokat is, amiket kedvelnek, és olyanokat is, amiket nem annyira. Már is itt van nekünk Roland üzenete. A legújabb bemozdult esküvői képek. Régen versenyautót svenkelt az ember, most már mennyasszonyt. Én ezeket nem ismerem, megmondom őszintén. El tudom képzelni, milyen lehet ez a kép, és amúgy lehet, hogy tök jól is néz ki, de nálunk ilyen például nem készült. Két idézet, az egyik Árontól. A profik mindig csak manuál módban fotóznak. És egy olyan smiley, aki hát, mintha nem hinnél ezt a szöveget, illetve Danitól is jött egy idézetünk, nincs elrontva, ez direkt ilyen. Hát igen, amikor már ez a kép elkészült, és a párral mondjuk nem akarok csak esküvői fotózásra rámenni, de mondjuk a pár nézegeti a családi képeket, hát akkor nem biztos, hogy ez meggyőző érv lehet, hogy ezt nincs elrontva, direkt ilyennek akartam. Rio azt írja nekünk, hogy csúnya karácsonyi pulcsi vagy kockás inges családi karácsonyi fotózás, hogy a nagyikának legyen mit adni. Ugyanez a kismama fotózás szívecskét formálva a kézből vagy a baba cipők a pocakon. Hát igen, ezek tényleg kicsit elcsépelt dolgok, de azért megvan a maguk helye, és hogyha valaki ilyet szeretne adni, vagy egy családi szokás vált abból, hogy minden évben elmennek fotózkodni karácsony előtt, akkor ne vegyük ezt el tőlük. Miklós azt írja, hogy repcevirágzás... Jaj, igen, ez annyira vártam. Szóval Miklós azt írja, hogy repcevirágzáskor megjelenő csajos repcés, motoros repcés, autós repcés képek, és igen, hát amikor... Ugye ez nem csak a repcével, hanem a napraforgóval is megtörténik. Én azt hiszem, hogy Kurusznéki kolléganőnknek a fotójára talán sokan emlékeznek, volt neki egy nagyon jó, tényleg nagyon jó kép volt, egy napraforgós képe, hogy az ő arca is látszik félig, meg egy napraforgó is látszik a képben. Na hát én ezt megtrollkodtam, ezt a fotót, és megcsináltam egy szóval napraforgó mezőnél megcsináltam egy hasonló képet, így nagyon eltúlozva. Jó poén lett belőle egyébként, de igen, kicsit talán sok, mikor van egy kis repce, mindenhol sárgaság, és akkor bele kell szaladni, vagy hogyha nyílik a levendula, ugyanez van, vagy mondom a napraforgóval is ez meg szokott történni. Szerintem igen, kicsit elcsépeltek. Ami viszont szerintem sosem elcsépelt, az a fotobombing olyan szempontból, hogy amikor készül egy kép, akkor mondjuk fesztiválon rendszeresen ugrok bele, hogy ott legyek a képen. Azért manapság már nem az van, hogy ez az egy film elszállt, és akkor most már nem tudjuk újra megcsinálni a képet. Okostelefonnal vagy fényképezőgépekkel millió kép is készíthető, hogyha most egy képbe beletrollkodik valaki, hát szerintem nem dől össze a világ, nem mindenki szokta szeretni, de egy csomó poén volt már ebből, és a saját esküvőmön is csináltam ezt egyébként, hogy családtagok éppen készítik a közös képet valakivel, és én megjelentem ott, és bevágtam valami komoly fejet, vagy ilyesmi. Én ezeket imádom, illetve gyerekkorom nagy csíntevése volt, és nagyon örülök, nagyon meleg szívvel látom azt, hogy a családtagjaim, a gyerekek legalábbis ezt folytatják, hogy amikor kép készül, akkor gyorsan valami grimaszt kellett vágni mindenképpen, és ezt több fiatal is átvette generációsan a mi családunkban, hogy már csak azért is valami hülye fejet vág, ezért mindig ilyen furcsán fog szerepelni a képeken, de szerintem ezzel semmi baj, ennek megvan ez a varázsa. Sikerült jól elbeszélnem az időt, na nem annyira, hogy ne legyen még legalább két blokkunk, de azért ezt a mostanit lezárjuk, néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja és a fotós klisék.
1: Következzen egy

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az árrésstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árrésstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árrésstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével.

0: Folytatódik a Cegléd hangja, kedves hallgatók, és ezen a ponton jelzem azt, hogy nagyon népszerűnek tűnik a téma. Van olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy nagyon utál? Ez volt a kérdésünk, és hát ezen a ponton szólok, hogy igen, lesz egy folytatás ennek a műsornak. Annyi üzenetünk van, hogy a maradék időben ez már biztos nem fog beleférni, szóval, hogyha valakinek esetleg már az üzenete nem fér bele a műsorba, az se aggódjon, mert mindenképpen folytatjuk majd egy másik alkalommal, nem holnap, holnap egy új téma jön, de majd valamikor elővesszük még ezt a témát. Tehát van olyan fotós klisé, amit nagyon szeret vagy idegesíti? Viktória azt írja, hogy a kiégett fehér ég, fehér ruhák a modellekre, fehér szoba, ezektől a trendi kliséktől a falnak megyek, hogy nincs egy önálló gondolat sem. Hát igen, a fehér az azért visszatérő, csak aztán nagyon jól kell beállítani a gépet is, hogy azért látszódjon is minden, aminek kell. Gábor azt írja, hogy én inkább a másik oldalról írnék. Ugye lesz kreatív fotózás? Ez egyenesen sértés a fotósnak. Hogyan máshogy fotózik az ember? Lehet szobrot faragni nem kreatívan? Teljesen jogos a kérdés, de ez valamiért a köznyelv vette át így, hogy kreatív fotózásnak hívják, de persze az a jó, hogyha minden fotózás, minden egyes próbálkozás kreatív, mert a fotós kreatív akar lenni, nem csak egy átlagos képet megcsinálni, vannak ötletei, de igen, azért azt is tegyük hozzá a másik oldalról, Gábor, hogy nem biztos, hogy minden fotós kreatív. Én nagyon örülök, hogyha valaki az, de azért vannak olyanok, akik nem kreatívak, úgyhogy ilyen szempontból ott azért erőltesse meg magát, ha már így hívják a köznyelben. Ugyanaz a kép egymás mellett színesben és fekete-fehérben publikálva, ez a kép része, el kell tudni dönteni, hogy így vagy úgy jó, a másik pedig rossz. Ezt szintén Nándor küldte nekünk, de nem ugyanaz a Nándor, örülök, hogy ilyen sok Nándor vezeti vagy hallgatja az adást a mai napon. Igen, én bírom ezeket a párosításokat, főleg akkor, hogyha választani kell, hogy neked végül is melyik a jobb. A pizai ferdetornyot vagy más épületet megtámasztó, eltoló, kézben tartó, stb. Jellegű fotókat nagyon nem szeretem, írja nekünk Krisztina, és hát nem is ez az érdekes, hogy ilyen képek készülnek, hogy valaki tartja a tornyot, hanem hogyha csinálunk egy nagy totált, akkor a képen az látszik, hogy 8-10 ember is van, aki éppen tartja a tornyot, mert hogy ezeket találták ki annak idején, és mindenki így próbálkozik, csak hát igazából abból a szögből, ahonnan mi fotózunk, ők egyáltalán nem tartják a tornyot, hanem úgy néznek ki, mint valami idióták, most nem tudom szebben mondani, és igen, így már azért kicsit viccesebb az egész, én biztos, hogy azért mennék el a toronyhoz, hogy azt fotózzam, hogy az emberek hülyén néznek ki körülötte, mint a próbálnák tartani, csak hát én nem abban a szögben állok, ahonnan ez jól néz ki. Nekem az, amikor a mennyasszonyom küld képeket, hogy ilyet szeretne. Egy, a képen egy vékony pár van, ők meg hát nem olyanok. Kettő, ha ilyet akar, akkor miért nem azt a fotós kérte meg, magyar fotós, még az ár is hasonló, ja, mindezt szerződéskötés után közli, ezt Tamás írta nekünk. Hát igen, ezek kellemetlen dolgok, de gondolom, hogy nem a vékonyságra utalt például, hogyha ők egy kicsit testesebbek, hanem arra utalt, hogy a hasonló beállításokra gondol. A másikat tényleg nem értem, hogyha magyar fotósról van szó, és meg tudná keresni őt is, hát akkor, ja, igen, a kreativitást ne vegyük el a fotóstól. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mert még egy blokkra visszajövünk nem sokára.
1: Cegléd Rádió! FM 92.5!

Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Van olyan fotós klisé, amit nagyon kedvel, vagy nagyon utál? Erről témázgattunk a mai adásban, aminek tényleg a végére értünk, de azért senki ne aggódjon, hogyha esetleg nem fér bele az üzenete, mert ahogy mondtam, lesz folytatása ennek a témának mindenképpen, elég népszerűnek tűnik. Úgyhogy már megyünk is tovább Krisztián üzenetével. Vaku nélküli, ellenfényes, alul exponált, utólag felhúzott zajos képek, mert a természetes fény a legjobb, ez persze macskakörmök, vagy idézőjelben, úgyhogy igen, ezt teljesen értem, pontosabban nem minden részét értem, de a lényeg, hogy szakmailag közelítetted meg a dolgot, és hát ezzel igen, csak lehetnek problémák, főleg ha az ember nem ért hozzá, mármint a fotós. Zoltán írja, hogy autó mellett állós és a horgászok halakkal pózolós képei. Na igen, ezek még ilyen magazinokban még talán divatosak voltak, hogy egy csinos hölgy egy vagány autóra így ráül, vagy beleül, és akkor készülnek ilyen képek. Szerintem már ez is divatja múlt, de mikor az utcán odaállunk egy autóhoz, mert az egy jó autó, és lefotóztatom vele magamat, tehát miért? Hogy elmondhassam, hogy láttam egy Lamborghinit, most mondtam valamit, de hogy miért? Nem tudom. És a horgászat pedig niktával áll tőlem, gyerekkoromban párszor kijártam, de így soha nem tudott megragadni. Nekem az, hogy beszélgetünk a tóparton egy tök jó dolog, de én, hogy ezért egy botot lógassak be, nem tudom megérteni, és ebből kifolyólag nekem az sem áll közel a szívemhez, hogy halakat mutatunk be a képeknek. Erről a belga írt egy dalt, természetesen a belga mindenről írt egy dalt, a Ponyfénykép című dalt, bár ők szeretik a horgászatot, minden esetre tőlem azért távol áll, és én sem igazán értem őket, nem fogok végigpörgetni egy listát, ahol halakat mutogatnak emberek. Azt írja nekünk Ferenc, hogy teljesen átlagos, áll a gitáros egy helyben koncertfotó, amit azzal dobnak fel, hogy Starfiltert meg ilyeneket raknak az obira, ahelyett, hogy várnának a megfelelő pillanatra. Az obi az objektívet jelenti, ez csak segítek a hallgatóknak, mert én ennyire értek hozzá. Áll a gitáros egy helyben, tényleg vannak ilyen koncertfotók, de hát azért vannak olyan gitárosok is, akik nem igazán mozdulnak el, úgyhogy ezt valahol meg tudom érteni. Zoltán azt írja, én attól megyek a falnak, ha csinos cicababák telefonnal a kezükben riszálják magukat. Ilyen képeket én sokat nem látok, de értem, hogy téged zavar. Barbara pedig azt írja, a nagyon beállított mű alanyhoz nem passzoló pózok. Na hát igen, tényleg ki tudnak csavarodni, ez teljesen igaz, hogy megtörténik az, hogy hát beállnak egy valamilyen pózba, ami azért nem igazán természetes, és ha az ember megpróbálja ezt utánozni, nem szoktam ilyet csinálni, de ha megpróbálnám, akkor ez nem jönne össze, mert ki kéne csavarodnom, és nem lenne kényelmes az a póz nekik, meg úgy kell előadni, mintha az annyira könnyű lenne, és ez kicsit olyan, amikor még én is nagyobb darab voltam, voltak ilyen beállítási trükkök, meg fölülről fotózás, hogy azért kicsit jobban nézzek ki, ezeket a trükköket azért beveti az ember. Azt hiszem, hogy itt állunk meg, kedves hallgatók, és legközelebb, amikor majd újra jön ez a téma, folytatjuk ezen a ponton, holnap pedig egy új kérdéssel jelentkezik a Ceglét hangja, de bár lehet, hogy ismerős kérdés, viszont mindenképpen másik kérdés, mint ami ma volt, mára pedig Vörös Nendi köszöni megtisztelő figyelmüket, és a válaszokat is, a viszonthallásra. Ceglét Rádió.

Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg remek hétvégét. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez egészen este 6 óráig, kisebb, nagyobb megszakítások.

0: tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédrát Show-ban.
2: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálása a kormány legfontosabb feladata, mondta a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és a tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. A Magyarországon 2 éve bevezetett könyvár rögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő várható kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26 fokra számíthatunk. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Húzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást és zseniális hétvégét. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal. Bezonyám, a mikrofonnál Süveges András. Nem sokára jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, csillagok üzenetei, és természetesen jelentkezik ma hétvégi válogatásunk is, majd 12 óra után 4 beszélgetéssel. Ezért is füleljenek ránk.
1: Jó reggelt, Ceglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten. Megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk a Jó reggel Ceglédet, kedves hallgatók. Utána jövök vissza a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálása a kormány legfontosabb feladata, mondta a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és a tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. A Magyarországon 2 éve bevezetett könyvár örökzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. Az új könyvekre a megjelenéstől számított 1. évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költ író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő várható kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26 fokra számíthatunk. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál egészen este 6 óráig Süveges András. A jó reggel Ceglédet folytatjuk a Ceglédje kedvenc dalaival. Hamarosan pedig visszatérek, még pedig programajánlóban, maradjanak velem ezért is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd-Berczelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a Gyermek Könyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyek kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: hallottam, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Taylor Swift énekel a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4140

0: gyorsan. Nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyorspontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Sok napsütésre számíthatunk. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ma és holnap tartják a szaunázók hétvégéjét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kártai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a szaunázók hétvégét. Az esemény sorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
3: Az időjárásról.
4: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádiótól duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást és remek beszabott hétvégét folytatjuk azonnal a jó reggelt ceglédett dalokkal. A mikrofonnál Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan nosztalgiázik egy picit a Lapszemle című rovatnak köszönhetően, mert hogy visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, hogy mi történt celeb testvéreinkkel, ezért is hallgassanak rám.
1: Jó reggelt, ceglé!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-tön, kedves hallgatók, mégpedig a borsonline.hu oldallal. A zenész műsorvezetőt ugye minden műsorban imádják a nézők, de mégis rengeteg komplexussal küzd. Kovács Áron most a Borsnak mesélt őszintén arról, hogy felesége nélkül milyen elveszettnek érezte magát. Kovács Áron zenei munkássága a nézők szemében valahogy mindig háttérbe szorult, egészen az idei, a nagy duettig, ahol végre megmutathatta, mennyi minden van benne. Ezt folytatva most pedig a Sztárban Sztár 12. évadában kapott helyet, bár ez sem indult épp felhőtlenül számára. Az énekes műsorvezető most ennek kapcsán mesélt a lapnak arról a lelki küzdelemről, ami már évtizedek óta az élete része. A Sztárban Sztár Kovács Áron számára nem igazán egy verseny, hanem valami annál sokkal több. Az énekes sokáig bántotta, hogy háttérbe szorul a zenei munkássága, amit most végre megmutathat, cserébe pedig olyan szeretetet kap, amit sosem remélt és most sem tud elhinni igazán. Most már vagyok annyi idős, hogy merek beszélni igazi érzésekről, mert már megtaláltam életem párját, tehát már tök mindegy, hogy ki mit gondol rólam. Úgyhogy elmondhatom azt, hogy egész életemben problémám volt a saját szerethetőségemmel, mert nem nagyon hittem benne, annak ellenére, hogy az élet folyamatosan azt tükrözte vissza, hogy szeretnek. Én csak szeretetet kaptam egész életemben, de mindig volt bennem egy olyan érzés, hogy ezek tévednek. Nem vagyok szerethető, csak rosszul látnak engem, kezdte teljes őszinteséggel. Ez azért is van bennem alapvetően, mert jó, hogy szeretnek, csak vannak esetleg olyan tulajdonságok, amik sokkal szerethetőbbek, mint amiket megmutatok, de ezeket nem ismerik. Vagy éppen gyűlölnek valamiért, amilyen nem vagyok, amit megint elég nehéz feldolgozni, és ez mindig benne van, ha ott vagy a kirakatban. Én magyar tanárnak készültem, és a műveltségem nyilván ennek megfelelő, emellett rockzenész vagyok, de a social médiában nem szerepelek sokat, nem gyűjtök követőket. Posztolni is csak akkor szoktam néhányat, ha épp egy műsorban vagyok, és most egy ilyen ember áll szoknyában egy szórakoztató kereskedelmi tévés műsorban, ami sok szempontból mindennel szembe megy, ami egyébként vagyok. Közben meg van az énemnek egy jelentős része, aki egy ilyen cintányíros majom, és vállalja is ezt, úgyhogy folyamatosan ellentétben állok magammal, magyarázta, hogy mit mondott még Kovács Áron ezen kívül, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldal. A szenzációs siker a hazai sportlövészetben. Mindössze 13 hónap felkészülés után szerzett aranyérmet a Steel Challenge Magyarországos Bajnokságon Kassa Tibi. A népszerű énekes és műsorvezető a nagy kaliberű pisztoly optika divízióban utasította maga mögé a mezőnyt, így a legmagasabb szinten ünnepelhetett bajnoki címet. A zenei és televíziós karrierje után a sportvilágban is maradandót alkotó előadó művész villámgyors sikere jól mutatja, hogy a maximális erőbedobás és a kitartó munka milyen rövid idő alatt meghozza a gyümölcsét. Kassa Tibi elmondása szerint a sportlövészet világ az első pillanattól kezdve teljesen magával ragadta, a mostani győzelem pedig még számára is hihetetlen mérföldkő, amely méltó koronája az elmúlt egy év megfeszített edzés munkájának. Egy álom valósággá vált, magyar bajnok lettem sportlövészetben a Steel Challenge Magyarországos Bajnokságon. 13 hónappal ezelőtt kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és azonnal beszippantott. Hatalmas megtiszteltetés a példaképeimmel egy dobogon állni, akik magyar és Európa bajnokok. Még most sem hiszem el, divízió, kettős pont, nagy kaliberű pisztoly optika, írta Kassa Tibi a Facebook posztjában. Maradunk a blik.hu felületnél. Rendkívül szokatlan jelenetnek lehettek tanulni a heti hetes stúdiójában ülök, amikor a Vadon Jani a forgatás kellős közepén felállt a székéből, majd lesétált a nézők közé. A műsorvezető humorista kiszúrt egy különösen lelkes tapsolót, akinek aztán öleléssel jutalmazta kirobbanó energiáját. A váratlan gesztus azonnal beindította a hetes fogat poéngyárát. A hetes fogat hatalmas vastapsot kapott a közönségtől a heti hetes legutóbbi adásában, ami miatt Vadon Jani azonnal elkezdte dicsérni a közönséget, miközben egy ponton arra lett figyelmes, hogy a nézőtéren valaki kivételesen nagy lelkesedéssel támogatja a műsort. Ne lankadjatok, mert pont meg akartam dicsérni a társaságot, hogy szerintem ebben az évadban úgy tűnik az első vastaps alapján, hogy ti vagytok a legjobb közönség. Ne okozzatok csalódást, ez tartson ki végig, és ott van valaki, aki valakinek a valakije, az biztos, hogy nem az öcsém. De annyira tolja, hogy vagy plusz pénzt kap, vagy ő tényleg szeret minket, humorizált Jani. Ezzel a témával is foglalkozik részletesen a blik.hu felület.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő. We'll be right back.

0: És önnek, kedves hallgatók, reklámok utána a legfrissebb információk, utána én vissza a közös ismerősökkel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ma és holnap tartják a szaunázók hétvégéjét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kártai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a szaunázók hétvégét. segélyét. Az esemény sorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
2: Az időjárásról.
6: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem rám hallgatnak. Folytatjuk azonnal dalokkal, programajánlóval, és azt is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Most meg Justin Timberlake-ének kell ez a Can't Stop the Feeling, tartsanak tehát vele!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegli Idea kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten. Megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hamarosan Shakira felvételét játszom, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését.

0: stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása Kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a Szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
1: Az időjárásról.
0: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez 18 óráig. Most folytatjuk a jó reggelt ceglédet dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp. Füleljenek rám! Jó reggelt!

Csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A váratlan hullámok, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma kiderülhet, hogy valaki, aki eddig lesajnált, vagy nem bízott benned, tévedett, és te mégis sikeres vagy egy területen, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Pont ez az, ami miatt sohasem szabad mások véleményére alapoznod az önértékelésedet. Neked kell tudnod, mire vagy képes, és ezt végig is kell vinned. Mindegy, hogy ki mit hord össze rólad, bízz önmagadban. Bika, ma valaki, akivel közös programot terveztél, elfoglaltságot jelez. Ha így alakul, ne légy csalódott, hiszen sokan vagyunk úgy, hogy az élet, a munka néha módosítja az elképzeléseinket. Foglald el magad te is ez alatt, és ne bánkódj az elveszett percek miatt. Lesz alkalom pótolni ezeket máskor, talán sokkal hamarabb, mint gondolod. Ikrek! Hiába vagy erős és energikus, ha egyszer három ember munkáját vállalod be, akkor biztosan nem fog sokáig kitartani ez az állapot nálad. Mi lenne, ha egy kicsit óvatosabb lennél? Oszd be az erődet, és ne akarj mindig mindenkinek megfelelni. Gazdálkodj az erőddel, maradjon azok számára is, akik igazán fontosak számodra. Rák! Ma nagyon erős, romantikus érzelmek dolgozhatnak benned, és nagyon érzékeny lehetsz mindenre, ami a témával kapcsolatos élmény, legyen ez könyv, beszélgetés vagy hír. Mindez persze a környezeted is érzékel, és valaki, aki fokozottan rezonál veled és az érzelmeiddel, a tudatodra is fogja adni. Lehet, hogy ma nagy lelki erőre lesz szükséged, hogy megőrizd a látszatot, persze, ha meg akarod őrizni. Oroszlán! Ma annak ellenére, hogy nincs különösebb okod rá, talán a szokottnál csendesebb és nyomottabb hangulatú lehetsz, és az is elképzelhető, hogy te magad sem tudod, mi lehet ennek a hátterében. Mindez most valószínűleg egy érzés, amely valahol mélyen megbújik benned, és egy hamarosan bekövetkező rossz hír előszele. Lehet, hogy a nap végére megtudod az okot is. Szűz! Talán nincs olyan ember a bolygón, aki ne érezné túlzásnak azt a nyomást, amely ma rád nehezedik. Mindez pedig azért van, mert egy kicsit túl sokat vállaltál be egyszerre. Aggódnod viszont nem kell, mert ha valaki, te aztán igazán bírod a tempót, különösen, ha közben profin beiktatsz egy kis testedzést is. Ez megnyugtat és segít egészségesnek is maradni. Egy zene után folytatjuk a napi

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-ten a Cegléd Rádióban. Mérleg. Lehet, hogy a mai napot kicsit nehezen indult, ami elképzelhető, hogy a tegnapi esemény vagy egy találkozás utóhatásaként érdemes értelmezni. Ha jól érezted magadat, akkor ne bánd ezt a kis zsongást ma a fejedbe, vedd könnyedén a dolgokat, és várd ki, amíg leülepszik benned minden. Estére már kutyabajod sem lesz. Skorpió, ma egy ügyben, ami már egy jó ideje foglalkoztat, szembe kell nézned a valósággal, és fel kell hagynod az álmok kergetésével. Eljött az ideje annak, hogy lezárj egy ügyet, és ezt, bármennyire is fáj, nem halogathatod tovább. Minél előbb nyitod meg az új fejezetet az életedben, annál hamarabb kerülnek a dolgok vissza a rendes kerékvágásba. Nyilas! Ma egy sor hírt és pletykát hallasz majd, de ezek egy részének talán semmi köze nem lesz a valósághoz. Légy befogadó, de ne adj tovább semmit. A helyzet gyorsan megváltozik majd, és ki fog derülni, hogy melyik hír az, ami megállja helyét hosszabb távon is, és melyik az, melyet csak rossz indulatból terjesztettek. Bak! Ma előfordulhat egy kisebb nézeteltérés közted és a partnered vagy egy hozzád közel álló személy között, és emiatt talán egy ideig nem is beszéltek egymással. Használd ki ezt az időszakot arra, hogy átgondold, vajon fontos dolog volt-e, amin a vita kirobbant, és azt is, hogy mindez tényleg egy átmeneti feszültség, vagy netán jelzi azt, hogy nem a legjobban alakulnak közöttetek a dolgok. Ha a vihar elült, érdemes erről egy higgadt beszélgetést is lefolytatni. Vízöntő. Ha ma úgy érzed, hogy nem vagy kellőképpen önmagad, akkor ne lepődj meg túlságosan. Nem a mai nap lesz ugyanis az, amikor megváltod a világot és szárnyalsz a csúcs felé. Ma inkább törődj a rutinszerű dolgaiddal. Azok épp elegendő elfoglaltságot adnak, és nem kell erőteljesen koncentrálnod közben. Holnap azután akár beindíthatod a rakétáidat is. És végül halak. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor nem pontosan érted a körülötted zajló eseményeket. Talán olyan téma kerül elő, ami számodra ismeretlen, de az is lehet, hogy olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, aki annyira távol áll tőled, hogy néha azt sem tudod, mit beszélsz. Légy passzív, befogadó, keres közös vagy ismerős pontokat, és később nézz utána a dolgoknak. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosítását.

0: kedves hallgatók, azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a legfrissebb infókkal, utána jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Sok napsütésre számíthatunk. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a Szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szaunafelöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
1: Az időjárásról.
2: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok Éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pátban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: jó. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten. Megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Tovább is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal játszom Kaigo újdonságát, a címe Save My Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más. Vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia. Helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók. Magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
8: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
9: KGM. Made in Korea.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Az egészségtudatosság fontosságát hirdető sétát tartanak ma este a Vigadó tértől a Lánchídig. Köszöntöm Önöket, Labán!

0: polgárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik.
1: Az időjárásról.
0: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számítható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszálás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, amelyet Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk azonnal a Jó reggelt Ceglédet. Egyrészt a dalokkal, másrészt pedig évfordulókkal, október 3-ával foglalkozok hamarosan. Hallgassanak rám!
1: Jó reggelt Cegléd!

Kedves hallgatók, október 3-a van a mai napon, a Helgák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Gertrud, Ignác, Ilián, Józefa, Mária, Teréz és Terézia nevű ismerőseiket is. Egyébként a Helga északi germán eredetű név jelentése megszentelt, egészséges, boldog, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak vele!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
6: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92-től. 1941-ben született Chubby Checker, amerikai rock énekes. 62-ben látta meg a napvilágot Tommy Lee, amerikai zenész, a Mötley Crüe rock együttes alapító tagja, dobosa. 64-ben, mármint 1964-ben megjelent a slágerlistán az Animals bemutatkozó albuma rajta House of the Rising Sun című dallal, amely egyébként listavezető is volt rengeteg országban. 2000-ben megtagadták John Lennon gyilkosa, Mark David Chapman szabadon bocsátását, akit életfogytiglanra ítéltek. És ezen a napon született 1969-ben Gwen Stefani háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és színész, a No Doubt együttes társalapítója, énekese és elsődleges dalszerzője. Az áttörést egyébként a Tragic Kingdom című album okozta meg 1995-ben olyan kislemezekkel, mint a Just a Girl, a Spiderwebs vagy éppen a Don't Speak. Ismertebb dalaik voltak még a Hey Baby és az It's My Life. Gwen Stefani a kaliforniai Fullertonban született és Anaheimben nőtt fel, római katolikus családban. Édesapja Dennis Stefani olasz származású amerikai, a Yamaha cég marketing vezérigazgatója volt. Azt hiszem, édesanyja Patty Flynn ír és kót eredetű, ő könyvelőként dolgozott azelőtt, hogy háztartásbeli lett. Gwen szülei a Bob Dylan és Emmylou Harris által képviselt folkzene rajongói voltak. Gwennek három testvére van, bátyja Eric, húga Jill és öccse Todd. Eric egyébként kezdetben a No Doubt billentyűse volt, de ott hagyta a csapatot, hogy a Simpson család című animációs film stábjában dolgozhasson. Gwen Stefani családjából a nők többsége varrónő volt, és nagyrészt vagy ő, vagy pedig az édesanyja készítette a ruháit. Gyermekként Gwen zenei érdeklődése a musicalek irányába mutatott, kedvencei között volt az Evita és a muzsika hangja. Első színpadi előadására egy tehetségkutató verseny alatt került sor egy középiskolában, ahol az I Have Confidence-et énekelte a muzsika hangjaiból. 10 évesként többek között takarítóként dolgozott egy fagylaltozóban és egy nagy áruház sminkosztálya, miután 1987-ben leérettségizett a kaliforniai egyetem Fullertoni kampuszán kezdett el tanulni, amikor testvér Eric megkérte, hogy csatlakozzon az együtteséhez, Gwen igent mondott. A No Doubt-ról beszélünk. A csapat első énekelse John Spence volt, aki Gwennel osztotta meg a vokálokat. 87-ben Spence öngyilkos lett. A tragédia után Stephanie összetartotta a No Doubt formációt, és biztatta őket, hogy a nehéz idők ellenére is tartsanak ki. Annyira kitartottak, hogy a mai napig üzemel a csapat. Ők jönnek itt, a Ceglét Rádióban.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet! Most folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána pedig jövök vissza a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Az egészségtudatosság fontosságát hirdető sétát tartanak ma este a Vigadó tértől a Lánchídig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csaknem három hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, reklámok után egyrészt folytatjuk dalokkal, másrészt pedig programokat és ajánlókat tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gála műsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió FM 92.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyú felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten. Megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: hallgatók, véget ért a Jó reggelt, Cegléd, indul a szombat délelőtt, mutatom, hogy mivel. Ezt a közös ismerőst játszom, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
8: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, szemkut minősítéssel.

0: a Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem három hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és új 100-i vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik.
1: Az időjárásról.
0: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számítható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápióc-Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszálás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig kisebb nagyobb megszakításokkal Süveges András. Most folytatjuk a szombat délelőtt dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően újra visszatekintünk az elmúlt napokra. Megnézzük, mi történt celeb barátainkkal. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
8: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
7: Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűságot a alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a borsaonline.hu felülettel. Nem mindennapi eset borzolta fel a kedélyeket Mexikóban. Gangsta Zoli alatt felrobbant a szálloda egyik mosdója. A 2000-es évek elején a kártellen nem létezett olyan, hogy sima klipforgatás. A legendás Hato Loco videó mexikói útja azonban még a fiúk mércéjével is túllőtt minden létező határon. Választások miatti szesztilalom, géppisztolyos zsaruk, verseny, hasmenés és teljesen elárasztott szállodai mosdófilm jelezte a portját. A legőrültebb pillanatot maga Gangsta Zoli idézte fel, aki egy ártatlannak induló tisztálkodási kísérlettel konkrétan katasztrófa övezetté változtatta a hotelt. Minden egy alapos, ám balul elsült popolomossással kezdődött a szobában. Zoli meglátott egy masszívnak tűnő szanitert a fürdőben, és úgy döntött, ránehezedik a művelethez. A végeredmény egy felrobbant mosdókagyló és egy elszabadult vízvezeték. Óriási robbanás, leszakadt a mosdó, a falból megdőlt a víz, Dopman kint a szobában azt hitte, konkrétan felrobbantottam a WC-t. Széttört az egész iránkokra, emlékezett vissza Zoli a megpróbáltatásokra. A csőtörés és a hirtelen víznyomás vesztés az egész épületben azonnal lekapcsolta a szolgáltatást, ami a szomszéd szobában zuhanyzó Big Daddy Lacát érintette a legérzékenyebben. Jövök ki, a Big Daddy Laca a folyosón már mesztelenül teljesen beszappanozva, ráva a hab, mintha purhabbal kente volna be magát. Kérdezi tág szemekkel, mi történt, elment a víz? Mondom, ja, az egész hotelben elment, mert popólómosás közben kicsit leszakítottam a mosdót. Na hát ebből is tud hír lenni, kérem szépen, a borsonline.hu oldalon. Maradunk ennél a platformnál. Sihel Feri és felesége Viki budapesti lakásukat néhány évvel ezelőtt vásárolták. Szerelem volt első látásra. A társasház legfelső emelete hatalmas terekkel rendelkezik, és az elalakú teraszról csodás kilátás nyílik a városra. Mindez közel van a belvároshoz, mégis távol annak zajától. Sihel Feri és Viki Bogácsi otthonában a pihenésé a főszerep. Az idejük nagyobbik részét itt töltik, és szívesen fogadnak vendégeket, írja a Hot magazin. Eredetileg ez egy kicsi nyaraló volt. A kétszintes házigót azonban Ferriék idővel felújították, illetve átalakították. Sihel Feri feleségére bízta mindkét ingatlan berendezését. Viki a kedvenc színeivel, a fehérrel és a barna árnyalataival játszva varázsolta otthonossá a hideg falakat. A lakás központi része a nagy amerikai konyhás nappali, ahol a barna és árnyalatai, valamint a fehér színek uralkodók. A terek kialakításánál, a lakás berendezésénél főként Viki ízlése érvényesült. Íme Feri dolgozó szobája fogalmaz a portál, és ez persze képet is szolgáltat. A stúdió, ahová bátran visszavonulhat, alkotni itt minden adott egy új album születéséhez, a fellépések előtti gyakorláshoz. Természetesen az aranylemezek sem hiányozhatnak a falról. Hát aki kíváncsi Sihel Feri és párja lakására, az kattanjon a borsonline.hu oldalra.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Október 6-án ismét megnyílnak Árpa Attila kastélyának kapui, majd kezdetét veszi az Árulók című valóságshow 5. évada. A műsorban idén is 24 szereplő vállalkozik arra, hogy részt vegyen a különleges játékban, melyben a stratégia, a pszichológiai érzék és a csapat dinamika egyaránt kulcs szerepet játszik. A népsor most vált teljessé, miután 3 újabb ismert személyiség csatlakozott a már korábban bejelentett résztvevőkhöz. Az utolsóként bejelentett versenyző között találjuk német Kristóf színészt, aki a felesége tanácsát megfogadva igyekszik majd higgadt maradni a legélesebb helyzetekben is, ugyanakkor nem titkolja, hogy a kastély falai között a keményebb oldalát is megmutatja, ha a helyzet úgy kívánja. Az énekesnő és műsorvezető Lola szintén a játékosok között van. Elmondása szerint önazonos és szabad karakterként szeretne megjelenni a műsorban, bár bevallása szerint hajlamos az érzelmességre, igyekszik majd kordában tartani a könnyeit. Hogy melyik szerep állna jól? Szerintem mindkettő. Nagyjából 23 éve dolgozom a médiában, ilyen szempontból nagyon terhelhető vagyok, mondta Lola, utalva arra, hogy mind az áruló, mind a hűséges szerepét képes lenne hitelesen eljátszani. A harmadik újonnan bejelentett játékos Polgár Tünde, akit a feleségek Luxus Kivitelben című műsorban ismerhetett meg a közönség. Az üzletasszony elárulta, hogy a játék során kénytelen lesz háttérbe szorítani az etikettet és az udvariasságot, melyek egyébként meghatározzák a mindennapjait. Mindenki megszokta tőlem, hogy az etikett, az udvariasság az életem, ami ebben a játékban nem lenne igazán hasznos társam, úgyhogy egy másik oldalamat kell majd elővennem, fogalmazott. Hozzátéve, a túlélés érdekében igyekszik elkerülni a középpontba kerülést. Hogy ez mennyire sikerült neki, ez tehát kiderül majd október 6-ától. A blik.hu oldal többek közt ezzel a műsorral is foglalkozik részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a dal szól azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fénylámpa boltba. Annyi újdonság érkezett,

0: Árulja be téli tüzelőjét most! A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Sok napsütésre számíthatunk. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A kisföld alatti rövidített útvonalon jár a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járaton történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent az izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte az állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt is kapnak. Elveszettnek itt magyar festmények szerepel a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batthyány Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripl Rónai József, Scheiber Hugo és Mednyánszki László képeit is. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szélvásváradon. A programok délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Az első napon az előfutamok mellett kocsitoló versenyt, a győri ördöglovasok bemutatóját és a sztárfutamot láthatja a közönség. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Rövidített útvonalon jár a kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon a külső és a leállósávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, amiért Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan elárulja, hogy mit üzenek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem!
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan!

0: Mi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befűttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
0: Reklámot hallottak!
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
0: FM 95.5

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió. Jó!

0: Már is folytatjuk tehát itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a napi horoszkóppal. Kos, a mai nap intenzív érzéseket hozhat, különösen akkor, ha valami lezáratlan ügy húzódik a háttérben. Érdemes szembenézni azzal, amit eddig kerülgettél, a tisztázás most felszabadító lehet. Ne siessd el a döntést, de ne is halogass tovább. Bika, a párkapcsolati dinamika kerül előtérbe, legyen szó meglévő kötelékről, vagy egy új ismerettségről. Egy mély beszélgetés, vagy érzelmi konfrontáció segíthet tisztábban látni. A nyitottság és az őszintesség most a legnagyobb érték. Ikrek, a hétvége első napja alkalmas arra, hogy rendet tegyél nem csak a környezetedben, hanem önmagadban is. Egy váratlan felismerés új irányba terelhet, ha hagyod, hogy a dolgok valóban megérintsenek. Most az ösztöneid többet tudnak, mint az észérvek. Rák. Különösen érzékeny vagy ma mások hangulatára, és könnyen átveheted a környezetet feszültségét. Fontos, hogy ne veszítsd el a saját belső egyensúlyodat. Kreatív tevékenység vagy egy nyugodt séta sokat segíthet a feltöltődésben. Oroszlán. Egy családi vagy otthoni helyzet új szint kaphat, ha hajlandó vagy más szemszögből is ránézni. Lehet, hogy eljött az ideje egy régi sérelem rendezésének. Ne az uralkodásra törekedj, ma az együttérzés visz előre. Szűz. A kommunikáció mélyebb szintre megy. Egy beszélgetés során váratlan igazságok kerülhetnek felszínre, de ez nem baj, sőt, gyógyító erejű lehet. Ne kerüld a kényes témákat, csak ügyelj arra, hogyan fogalmazol. Mindjárt folytatjuk a napi horoszkópot egy zene után itt a 92-tön.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. My soul, sisters, let me hear your

0: és folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, anyagi kérdések vagy önértékelési témák kerülhetnek fókuszba. Lehet, hogy új szempontból kezded látni, mi az, ami valóban értékes, nem csak pénzben, hanem emberi kapcsolatokban is. Érdemes ma elcsendesedni és átgondolni, mi ad valódi stabilitást. Skorpió, a hold a jegyedben jár, így most még erőteljesebben hat rád minden érzelem és megérzés. Használd ezt az időszakot arra, hogy letisztázd, merre akarsz haladni, és mi az, ami már nem része az utadnak. A belső átalakulás most kézzel fogható eredményt hozhat. Nyilas, a mai nap kissé lelassíthat, de nem ok nélkül. Az események vagy a környezet visszahúzódása lehetőséget ad az elmélyülésre, lezárásra, vagy csak egyszerűen a pihenésre. Hallgass arra, ami benned mozdul, nem biztos, hogy most kell előre rohanni. Bak, a mai nap alkalmat ad arra, hogy újra gondold a jövőddel kapcsolatos terveidet, különösen ha azok érzelmi vagy közösségi vonatkozásban állnak. Egy baráti beszélgetés vagy inspiráló példa segíthet más szemmel látni a lehetőségeket. Vízöntő. A társadalmi szereped, munkád vagy nyilvános megítélésed kerülhet fókuszba. Érdemes ma kicsit lassítani és elgondolkodni azon, hogy amit mutatsz kifelé, valóban összhangban van-e azzal, amit belül érzel. A hitelesség most többet ér, mint a látszat. És végül halak. Ma kifejezetten nyitott vagy a spirituális vagy önismereti tapasztalatokra. Egy könyv, beszélgetés vagy akár egy szimbolikus álom mély hatást gyakorolhat rád. Érdemes figyelni az apró jelekre, most könnyen megtalálhatod a választ egy régóta motoszkáló kérdésre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Táncolok con un beso.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
2: Reklámot hallottak.
6: Nem 92.5. Cegléd rádió.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegléd Dél kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten. Megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a muzsika szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga

0: János, Merrel kell lenni sétált a fővárosban. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járaton történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent az izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte az állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged is környékevesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos Merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a Merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A Merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Battyáni Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Scheiber Hugo és Mednyánszki László képeit is.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, induljon tehát ELTI válogató műsorunk, melyben ma négy anyagunkat hallhatják. Először visszatekintünk a nyári szünet utáni első testületi ülésre, polgármester úr segítségével. Egy óra után a várva Kft. Aktuális feladatairól tájékoztat minket az ügyvezető, Mótyán Krisztián. Kettő óra után a Sportmúzeum vezetője, Jankovics István lesz vendégünk. Három óra után pedig a református általános iskola és óvoda vezetőit, Vas Jánost és Almádiné Rózsa Krisztinát kérdezzük a tanévkezdésről. Kezdjünk tehát a képviselőtestület szeptemberi ülésének legfontosabb témáival. Dr. Csáki András polgármesterrel Szatmári Gábor beszélgetett. Szegléd Rádió.
1: Kedves hallgatók, megtartotta tehát nyári szünet utáni első testületi ülését Szeglédváros képviselőtestülete. Ez lesz a következő percek témája, és ki mással beszélgetnék erről, mint városunk polgármesterével, dr. Csáki Andrással, aki itt van stúdiónkban. Nagy szeretettel köszöntelek, polgármester úr, szervusz!
2: Szervusz, Gábor, és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Mielőtt erről az ülésről beszélnénk, egy kicsit a tegnapi napról, hiszen most október 1-én rögzítjük ezt a beszélgetést. September 30-a pedig az önkormányzatok napja, és ennek kapcsán Gödöllőn volt egy rendezvény, ahol magad is részt vettél. Mit tudsz erről elmondani nekünk?
2: Valóban, szeptember 30-a az önkormányzatok napja, 36 évvel ezelőtt. Ezen a napon volt az első szabad önkormányzati választások első fordulója. Úgyhogy nagy-nagy nosztalgiával gondolok én is vissza.
1: Mintha tegnap lett volna.
2: Így van.
1: Igen.
2: Azt követően izgalmas hetek voltak, mire akkor még a testület választott polgármestert.
1: Igen.
2: Mire Mácz Istvánt megválasztottuk polgármesternek, ez egy külön történet, már mondhatom azt, hogy politika történet, hisz egy emberültől eltelt azóta. Valóban ebből az alkalomból egy nappal korábban Gödöllőn volt a Magyar Önkormányzati Szövetségének kongresszusa, melyen az összes önkormányzati szövetség részt vett, tehát 8 darab ilyen önkormányzati szövetség van. A kongresszus lényege tulajdonképpen az volt, hogy ezek a szövetségek egy együttműködési megállapodást kötöttek, hogy együttesen ülnek le tárgyalni a kormánnyal az önkormányzat jövőjét illetően. Ott volt az államtitkár úr is, a tárca államtitkára egy ragyogó előadást tartott, és körvonalazódott, hogy tulajdonképpen a új alkotmány megalkotásával párhuzamosan bevonva az önkormányzatokat is bedolgozzák lényegében az önkormányzatiságnak az alapelveit, a feladatait, a lehetőségeit, és hát gondolom ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nem az alkotmányban, de a finanszírozás is rendeződni fog. Ugye az eseményt meglátogatta a köztársaság elnök úr is, mondjuk az számomra egy kicsit diszonáns volt, hogy külön vonult a szövetségek vezetőivel, és az ott lévő 300 polgármestert nem tisztelte meg azzal, hogy köszöntse őket, de hát ez egy más kérdés. Az kiderült az elmúlt napokban sajnos, hogy az idei esztendőben már változtatás az önkormányzat finanszírozásában nem várható. Nem. Uh-huh. Ez azt jelenti, Cegléd esetében is, hogy 15-én 280 millió forintot kell befizetni a kasszába, a szolidaritási adót, tehát ez
1: maradt
2: keményen. Hát megrendít, nem azt mondom, hogy megrendíti, de megnehezíti a gazdálkodást, de hát én bízom benne, hogy a következő évi költségvetésben kedvező pozíciónk lesz, főleg így, hogy a 8 egyesület vagy szövetség együtt fog tudni tárgyalni a kormánnyal. Nem tudják azt csinálni, hogy az egyik egyesületet a másikkal szemben kiátszák, úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó dolog. De hát eltelt 36 év.
1: Elbizony.
2: Nagyon gyorsan. Következő 36 év.
1: Igen, igen. És hát ennek volt az egyik eseménye már ennek a 36 év végének. Ez a szeptemberi testületi ülés. Több mint 50 napi rendi pont
2: így
1: volt. Úgyhogy volt dolog rendesen. No, hát beszélgessünk akkor erről. Egyébként ott volt az országgyűlési képviselő Muhari Gergely is. Volt ennek jelentősége?
2: Hát ő tudná ezt megmondani, a egyik napirendi ponthoz a Balatonszárszói tábornak a vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos napirendhez érkezett, ott ahhoz hozzá is szólt, úgy szólt hozzá, különben kiderült, hogy arra már nem volt ideje, hogy lemenjen és megnézze a tábort, ugye kvázi kifogásolta, hogy miért 15 évre adjuk oda a vagyonkezelésbe, illetve hogy mi lesz a Ceglédi, hát én azt mondom, hogy nem Ceglédi, hanem a tulajdonos önkormányzatok gyerekeinek a kedvezményes haszonvételbe adással, tehát hogy kedvezményesen kapják meg táboroztatásra vagy üdülésre a gyerekek. Pillanat alatt tisztázott az egész. Nyilvánvaló nem egy ilyen szerződésbe kell ezt szabályozni, hanem külön megállapodást kell kötni. feladatot is kaptam, hogy a következő testületi ülésre egy ilyen megállapodást, tervezetet vigyek vissza. Erre nyitott volt a református egyház is, úgyhogy hamarosan ezzel kapcsolatos egyeztetéseket elkezdjük, és akkor ez a része is el fog simulni.
1: Itt 15 évről van itt szó,
2: hát
1: ugye?
2: 15 év, ugye én 10 évet javasoltam volna eredetileg, de hát a többség a végén 15 év mellett döntött. Nyilvánvalóan ugye azt ne felejtsük el, hogy a református 100-400 millió forintot költött a teljes rekonstrukcióra.
1: Én nem kevés.
2: Nem voltam, gyönyörű szépen van megcsinálva a tábor, nagyon korszerű, gyönyörű szép, a környezetet is rendbe rakták, egy új sportpálya is készült, úgyhogy gondolom, hogy aki befektet, az szeretné a befektetésének a árát vissza.
1: Nyilvánvaló, igen.
2: És úgy számoltak, hogy ehhez 15 év kell. Meglátjuk. Maga a szerződés tartalmaz felmondási lehetőséget, tehát hogyha valami nem stimmel, akkor fel lehet mondani, és azért azt ne felejtsük, hogy nem tulajdonjogról van szó. A tulajdon az az önkormányzatok közös tulajdona maradt, és amikor a szerződés lejár, akkor ugyanilyen állapotba kell visszaadni a önkormányzatok részére. Úgyhogy én olyan nagy aggodalmat ezzel kapcsolatban nem látom. Bízom benne, hogy képviselő urat is sikerült meggyőznünk.
1: Igen. Hát ez volt ugye az első napi rendi pont, amit még megelőzött a lakossági fél óra, itt merült-e föl érdekes téma?
2: Hát az egyik téma ez volt, a balatonszászói tábor, a másik téma pedig a ceglédi kerékpárút hálózat, ugye eléggé
1: sírálatos hát, ahol történtek felújítások mostanában.
2: A Széchenyi úti az teljesen felújításra került. Nem tudom, hogy mikor lesz forrása többinek, illetve a ülés végén az egyebek között fölmerült, hogy apránként a többit is kellene fölújítani, hogyha lesz rá pénz az idei esztendőben. Én felvetettem azt, hogy ha lesz pénzünk, akkor talán a köztársaságutat kellene megcsinálni, mert ugye...
1: Ezt már többször szorgalmaztad.
2: Hát többször szorgalmaztam, ugye ígérvények voltak, hogy pályázatot fogunk nyerni ezzel kapcsolatban, mégsem nyertük meg a végén. Most, hogy ugye a víz és a csatorna közműnek a teljes felújítása megtörtént a köztársaság úton, az állapota még inkább romlott, tehát ha lenne pénzünk, jó lenne, én azt preferálnám, hogy előbb azt csináljuk.
1: Azt.
2: Majd későbbiekben hát, itt a testületekről.
1: Igen, ennek kapcsán bele is néztetek az úthíd keretbe, az úgynevezett úthíd keretbe, hogy maradt-e elég pénz erre, és már ha majd pénznél tartunk, ugye az első fél évi pénzügyi beszámoló is elhangzott, a bevételek szempontjából jól állunk tulajdonképpen?
2: Jól, azt mondhatom, hogy jól. Ez azért is félre mondja az ember, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a szolidaritás adónak a sorsa. Ugye eddig mindig az volt, hogyha a bevétel növekedett, akkor mindig jelentős mértékben növekedett a szolidaritási adó, tehát ezt növekmény mindig elvitte a államkincstár.
1: Persze.
2: Mint 10%-kal nőtt az iparüzési adóbevétel. Magát a adótervet azt teljesítettük, túlteljesítettük az első fél évben. Stabil a pénzügyi helyzet. Nem azt mondom, hogy időszakosan néha nem kellett hitelt igénybe vetnünk, ugye persze, van egy folyószámla keret hitelünk, de hát messze nem annyit, ma mennyit előre. Hát a képviselőtestület vizionált. Ez mutatkozik is abban, hogy a múlt évhez képest a hitelkamatok azok jóval kevesebbek voltak, mint a múlt évben, viszont a bankköltségek azok magasabbak voltak. Ugye ez a bankváltásnak a következménye, ez akkor jeleztem, de hát ez egy nyilvánvalóan egy politikai döntés volt. Ez januártól helyreáll minden ezzel kapcsolatban. Rendben van a városnak a költségvetése, mert tudjuk finanszírozni az intézményeinket, tudjuk fizetni a számláinkat, úgyhogy ezzel kapcsolatban semmiféle gond nincs, remélem, hogy nem is lesz. Nem lesz olyan havária, amik mondjuk jelentősebb kiadást igényel.
1: Igen. Ha már itt a helyi cégek is szóba kerültek, a cégvezetők is szóba kerültek, ugye itt a testületi ülésen 5 cégvezető állásának pályáztatásáról esett szó, vagy 4?
2: Négy
1: volt az, igen, valóban.
2: A Városfejlesztési Kft. Ott vezető csere miatt már eleve meg lett határozva az új vezetőnek az 5 éves kinevezés, illetve korábban a fürdő vezetőjének 5 évvel meg lett hosszabbítva. A másik 4 vezető esetében december végén járnak le a szerződések, és hát itt 2 lehetőség volt, hogy vagy hosszabbítunk, vagy pályázatot írunk ki. A testület úgy döntött, hogy pályázatot írunk ki. Itt vita az volt, hogy 5 év vagy 3 év legyen a igen. előírt vezetői gyakorlata, végül a többség az 5 év mellett döntött, úgyhogy kiírásra kerülnek most ezek a pályázatok, és akkor meglátjuk, hogy milyen eredményt
1: hoz. A Várvakról, a Művelődési Központról, a Sportcsarnokról és a tévéről van szó. Na hát meglátjuk, hogy ez mikorra fut le körülbelül.
2: Hát szerintem ebben a hónapban mindenféleképpen lejár a beadási határidő, és akkor utána majd.
1: Utána jön a döntés.
2: Hát január 1-től indul az új ciklus.
1: Az új ciklus. Igen. Na, a sport is szóba került itt szegről végről. Ugye van egy hosszan elhúzódó ügy már a kézilabda csapattal. Tulajdonképpen 65 millió forintról van szó. Ennek visszafizetéséről, amire ők haladékot is kértek, kaptak is, meg stb. Úgyhogy hogy áll most ez az ügy tulajdonképpen? Kell-e fizetni? Mikor kell fizetni?
2: Hát emlékezzünk rá, hogy 23, tehát nem ma, 23 március 30-án kötött az önkormányzat egy 65 millió forintos visszatérítendő támogatással kapcsolatos megállapodást az egyesülettel. Ez a CKKSE Handball Kft., mert van egy kézilabda csapat is, tehát két ilyen egyesület van.
1: Igen.
2: És akkor a visszafizetési határidő az október 30-a volt. A határidő lejárt előtt az egyesület akkor kéréssel fordult a testülethez, hogy vagy engedjük el, vagy hosszabbítsuk meg utóbbi mellett.
1: Igen.
2: És ez még háromszor így folytatódott, most legutóbb év elején, vagy tavaly év végén, már nem tudom mikor, meghosszabbítottuk megint, de akkor mondtuk, hogy további hosszabbítás nincs, illetve nem engedünk el semmit, tehát elengedés
1: nincs. Igen.
2: Úgy, hogy a egyesület, ugye a Kft.-nek a számláira, hogyha nem fizetnek, akkor inkasszót nyújthatunk be. Nem fizettek, sőt, határidőn túl egy újabb kérmény jött az elengedésről, vagy a
1: hosszabbításról.
2: Határidő hosszabbításáról. Én akkor válaszoltam nekik, hogy erről nem lehet szó, utalva a testületi határozatra. Azért ahhoz tudni kell, hogy időközben megszületett egy 2026. évi 34-es törvény. Ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény, és ennek keretében ezekre az esetekre is érvényes előírások vannak,
1: igen.
2: hogy maga az ilyen jellegű kölcsön az közvagyonnak számít, és a közvagyonnal való gazdálkodás az jóval szigorúbb elszámolás alá tartozik.
1: Igen, késedelmi kamat is szóba jött.
2: Késedelmi kamattal, igen. Nem tudom én mi. Tehát ez is indokolja azt, hogy nem lehet elengedni magát a nagyon-nagyon nyomós indok kell ahhoz, hogy el lehessen engedni. Ilyen indokot az egyesület nem tudott felmutatni. A testület ülés előtti nap délután egy újabb levél érkezett az elnök úrtól, melyben a saját vagyonával írt vállalt írásban hát kötelezettséget a visszafizetés, és hogy kérte, hogy a idejében megítélt támogatásnak még fennmaradó részét tudjuk be a tartozásba, illetve a maradvány, a tőke maradvány pedig két részletbe, hiszem most évvégén, illetve június valameddig majd fizesse be. Jogászaink meg a pénzügyi szakembereink egy olyan megállapodást tervezetet készítettek, amiben rögzítették, hogy milyen dokumentumokat kell 8 napon belül bemutatni az egyesületnek ahhoz, hogy ehhez hozzájáruljunk.
1: Igen.
2: Hát még a 8 nap nem telt le, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogyha ezt nem biztosítják, akkor egyrészt az inkasszó változatlanul érvénybe fog lépni, illetve a jogszabályok adta lehetőséggel minden eszközzel élnie kell az önkormányzatnak.
1: Igen, igen, hát majd látjuk, milyen fejlemények lesznek. Az elmúlt időszak egyik nagyon jó híre volt a Magyarország Ifjúsági Fővárosa nevezetű rendezvényen való nagyon-nagyon sikeres részvételünk, aminek 100 millió forint lett a jutalma, és ennek a 100 millió forintnak a sorsáról kell dönteni még. Ugye akkor már fölmerült, hogy a volt fogorvosi rendelő épülete ott a Szabadság téren ifjúsági házzá alakulna. Hol tart ez az ügy most?
2: Hát ez is egy érdekes történet. Ugye valamikor tavasszal, csak zárójelbe teszem, mert hogy miniszter úr most Szegléd vendége, ugye köztudott, aki megígérte ezt a 100 millió forintot, valamikor tavasszal Ferenci képviselő javaslatára egy csapat állt föl, amelyik hát menedzseli ezt a beruházást, ugye aki Kocsó Tamásból, a sportkoordinátorból és az akkori Városfejlesztési Kft.-nek a vezetőjéből, Taványi Ádámból állt, míg én tettem szóvá, hogy hát azért elég furcsa az, hogy az önkormányzatot senki nem képviseli, így került be az alpolgármester asszony is ebben a csapatban. Rendezvények azok szépen mentek, a pénz az szépen fogyott, maga a építkezés, az átalakítás ennek az ingatlannak, az akadozott, a tervezéssel is gondok voltak. Summa-summarum a héten úgy néz ki, hogy kimentek a felkérések a kivitelezési munkára, egy viszonylag elég rövid határidővel, talán ma van bejárás, tehát a
1: október elsején
2: reménybeli kivitelezőknek ma van bejárás, és valamikor jövő hét közepén van a határidő, hogy az ajánlatukat megtehetik, hogy
1: gyorsan kell dönteni.
2: Hát nem egy bonyolult beruházásról van szó, teszem azt, egy-két falat kell odébb rakni, meg bizonyos vízgépészeti, meg elektromos
1: munkák
2: vannak, tehát nem egy olyan bonyolult, nem egy olyan nagy az objektum se, és hát akkor sietni kell, mert ugye évvégéig ezt be kell fejezni mindenféleképpen. Igen. És akkor ezzel párhuzamosan az eszközbeszerzés is folyik meg.
1: Az is hát természetes.
2: Mennyi pénz, és hát remélem, hogy amit félretettek erre pénzt, időközben Kocsó Tamás lemondott, az is egy külön történetet érdemel, hogy megsemmisült a összes dokumentumot tartalmazó pendrive, véletlenül egy kamion alá esett, az is egy ilyen bőrexbe élő, el lehet képzelni, hogy véletlenül erre jön egy kamion, kiesik a zsebemből a pendrive, de mindegy, mondom, itt áll most ez a beruházás, hát bízom benne, most, hogy új vezetője van a Városfejlesztési Kft.-nek, amely vezetője, aki nagyon jól kézbe tudja tartani a dolgokat, én bízom benne, hogy keresztül tudja vinni az egészet megfelelő időben.
1: Hát túl sok határidő nincs, úgyhogy tényleg hamar lesz ebben eredmény. Ha már itt a kultúránál is tartunk, itt van nekünk ez a csodálatos európai hírű dobmúzeumunk, és ennek sorsa is szóba került, hogy az önkormányzat vajon most meg tudja vásárolni az ott kiállított főként dobokat, meg egyéb más kiállítási értékeket. Itt nyilván az örökösökkel is azért le kell játszani a játszmákat, ugye?
2: Hát csak az örökösökkel kell, más nem jön, ugye, amikor tényleg nem az önkormányzaton múlott, hogy ennyire elhúzódott ez az egész. Szegény Kálmán Sándor halálát követően ugye azonnal tárgyaltunk a örökösökkel, hogyan továbbat, akkor meg kellett várni, amíg a hagyatéki eljárás lezajlik. Persze rövid idő, tudjuk jó, pláne egy ilyen nagy hagyaték esetében, majd azt követően készült egy tervezet, hogy milyen módon, ugye mi itt a házon belül abban állapodtunk meg, hogy a könyvtárhoz csatornák a dobmúzeumot, hogy a könyvtár üzemeltesse, ez adódik mondjuk fizikailag is. Ez
1: abszolút ott vannak egy karnyújtásra.
2: Banai Szilárdot kértük föl, hogy a szakmai részét segítse ennek a munkának. Mi elkészítettünk egy tervezetet ezzel kapcsolatban. Ugye időközben az örökösöktől megkaptuk a kiállítási doboknak a listáját beárazva, tehát ez is egy nagyon korrekt volt a részükről.
1: Közel 50 millió forintról van szó, ha jól tudom.
2: Nem, az 24 egész valamennyi, most csak igen. A dobokról van
1: szó. Csak a dobok, igen.
2: Ez csak a dobokról van szó. És a ingóságokról pedig hát még akkor nem tárgyaltunk, de egy olyan koncepció készült, hogy az ingóságokat kapja meg a könyvtár tulajdonba, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kutatóműhelyt meg egyébet, mert nagyon sok hát, írásos dokumentum áll rendelkezésre. Mi erre tettünk javaslatot az örökösöknek, ők egy teljesen más konstrukcióba gondolkoztak, nagyon rövid határidővel, olyan dolgot, hogy tulajdonképpen a napi munkában akartak volna beleszólni, illetve a dobgyűjtemény esetében is, hogy bármikor kiemelhetnek belőle eszközöket, hogyha úgy hozza, gondolom, hogyha találnak vevőt.
1: Igen.
2: Tehát úgy éreztük, hogy mindenféleképpen el akarják adni, és ekkor született az a gondolat, hogy akkor kérdezzük meg tőlük, hogy mennyire adnák el magát a dobfelszereléseket, illetve az egyéb ingóságokat, kottákat, újságokat.
1: Van ott még más is, igen.
2: És erre kaptunk egy ajánlatot, egy 49 millió forintos ajánlatot, és akkor most döntött a testület, hogy elviekben elfogadja ezt, és induljon el tulajdonképpen a tételes tárgyalás arról, mert a dobokról van listánk, hogy miről van szó, de az ingóságokról nincsen.
1: Hát még azért az, igen.
2: És hát azt föl kell ugye térképezni, mindenféleképpen lajstromozni kell, és ha megvan ez az egész, akkor úgy menjünk vissza a testület elé. Én írtam az örökösöknek, hogy akkor kezdjük el ezt a munkát, hogy akkor jelöljék meg, mert az egyik lánynak talán a férje az, aki szokott ebben részt venni, hogy mikor kezdheti el a könyvtár tulajdonképpen, mert a könyvtárnak kell elvégezni ezt a listázást, hogy mikor lehet, még nem kaptunk választ, hát a hónapig nem kapok, akkor még egyszer rá fogok erősíteni, hogy hajtsuk, mert ugye a következő testületülésre be kell vinni.
1: Jó lenne, bizonyos már az ott lenne.
2: Igen. Ez legalább fény az alagút végén, igen. Hogy egyrészt, hogyha a város tulajdonába kerül, az garantálja, hogy újra meg lehet nyitni magát ezt a hangszergyűjteményt, mert múzeumról nem beszélhetünk, mert ugye a múzeum az törvényileg meghatározott.
1: Jó, persze, hát, igen,
2: az felelni,
1: de azért mi hívhatjuk úgy.
2: Mi hívhatjuk úgy, igen. Úgyhogy remélem, hogy ez is rendeződni fog még az idei esztendőben.
1: Aj, de jó. Hát nagyon-nagyon elszaladt a műsoridőnk. Ha nagyon-nagyon fontos mondandód van, azt még megteheted.
2: Hát, ha fontos kérdésed van, akkor tedd fel.
1: Tulajdonképpen akkor meg lesz már a munka a következő testületülésre is, lesz ott is azért nem 15 van, napi rendi pont igen, valószínű.
2: Igen. Még talán a kamerákról, ugye.
1: Amiből elég sokat helyeztek ki civil szervezetek is mostanában.
2: Hát nem, két társasház volt, amelyik kezdeményezte, hogy ugyanis a társasházok egyeztettek velük, igen, hogy milyen műszaki paraméterrel rendelkező, illetve közben kiderült, hogy a kamerák képét rögzítő szerver bent a Városházán, ugye
1: igen, ott van egy az ilyen ott nagy van, szerver,
2: van, az betelt, erről döntött most a testület, hogy az bővíteni kell, ennek a bővítése meg fog történni a közeljövőben, az azt jelenti, hogy plusz újabb 64 darab kamerát tud fogadni ez a rendszer, és hát a Budai úti vasútállomás kapcsán került szóba egy civil egyesület, kezdeményezte ott, és ugye korábban már volt egyeztetés a hivatal illetékes munkatársával, aki elmondta, hogy milyen típusú kamerát kell, hogy kell az egészet lebonyolítani, mert a szerver miatt nem mindegy,
1: nem mindegy, hogy persze,
2: milyen igen, kamerát. Igen. Hát most ez folyik ez a munka, úgyhogy én csak köszönöm, meg kell mondanom őszintén köszönöm, ha bár azt is mindig elmondom, hogy ez tulajdonképpen a rendőrség feladata lenne, mert a közbiztonság az a rendőrség hatáskörébe tartozik, nem az önkormányzatében. Ugye én egy két hónappal ezelőtt az akkori megyei rendőrkapitánynak, mert közben ugye egy új megyei rendőrkapitány került kinevezésre, aki két hete bemutatkozó látogatáson volt, nagyon jól beszélgettünk a dandártábornok úrral, de az akkori megyei rendőrkapitányt kérdeztem, hogy a meglévő, de nem működő, mert korábban volt a rendőrségnek is jó pár kamerája, hogy reaktiválni akarják, azt mondták, hogy nem hajlandó foglalkozni vele, mi csináljuk, hogyha akarjuk, illetve ők adnak tippeket, hogy hova rakjunk ki kamerákat. Hát tippjeim nekem is vannak, ez a legkönnyebb. Sajnálom, hogy tulajdonképpen minden ilyen dolgot leráz magáról a rendőrség, de hát ez van. De mondom, a szerverbővítés az meg fog történni a közeljövőben, így nincs akadály, hogy újabb kamerák kihelyezése.
1: Az fontos lesz. Igen. Az biztos, hogy sokat jelent majd a közbiztonság szempontjából is, és biztos, hogy ez a téma szóba fog kerülni majd testületüléseken is, és így majd a veled való beszélgetésekben is.
2: Hát igen, meg nem sokára ilyen közbiztonsági fórum lesz a rendőrségen, úgyhogy ott is lehet erről beszélni.
1: Egész biztos. Hát én nagyon szépen köszönöm az információkat. A szeptemberi testületi ülés néhány fontosabb napirendi pontjáról beszélgettünk dr. Csáky András polgármester úrral. Találkozzunk legközelebb is akkor októberben, és kíváncsi vagyok, hogy ott milyen eredmények születnek majd. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm a lehetőséget, és vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
0: Cegléd Rádió FM 92.5. Kedves hallgatók, itt a 92-t, a most zenékkel folytatjuk, hétvégi válogatásunk következő dialógusa pedig a következő 60 percben szól majd. Maradjanak velünk!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
6: hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
9: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
8: Dehogy, ide a Nádasba.
9: Na de Béla, maga huncut?
8: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
10: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
11: Jaj, úgy megéheztem.
12: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
11: Egy gyrosz.
12: Pont egy gyrosz?
11: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
12: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
11: Pont mi nem mennénk be.
13: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglid

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk, a kormány Erdőbényén tart kihelyezett ülést, tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Levélben fordul a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig tart. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztújító kongresszus választja meg. Kihelyezett ülés tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika,

0: hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint, itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szaunafelöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápióc-Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Így lesz ez egészen este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal, azért mondom ezt, mert folytatjuk természetesen ebben az órában is egy beszélgetéssel. Jön hétvégi válogatásunk második dialógusa, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhat, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
4: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: Sok mint minden évszaknak, az ősznek is megvannak a maga kihívásai, a Várva Kft. Munkatársai számára is. Erről és a cég egyéb aktuális dolgairól, feladatairól, terveiről is szó esik a most induló beszélgetésben, melyet Szatmári Gábor készített az ügyvezetővel, Módján Krisztiánnal.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tárcáit nézünk egy kicsit a Várvak házatáján, így ősszel. Ebben segítségünkre az ügyvezető Módján Krisztián lesz, aki megérkezett stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Ha most kinézünk az ablakon, akkor azt látjuk, hogy ragyogóan süt a nap, amikor éppen készül ez a felvétel, zöldelnek a fák, még semmi nyoma nincs annak innen bentről nézve, hogy ősz lenne, már pedig tényleg ősz van, és a szeptembernek is hát bizony lassan vége lesz. Nyilván az aktuális őszi munkák azért ilyenkor előjönnek. Kezdjük most ezzel a témával, bár lesz még más témánk is. Ez az ősz milyen kihívások elé állít titeket egy olyan nyár után, ami hát igen emlékezetes volt sok szempontból.
3: Hát igen. A munkák azok egyébként össze és ugyanazok a rutin szerint fognak menni, mint az elmúlt években. Nekünk ilyenkor a legnagyobb feladat az szinte az őszi fasori, téli fasori munkáknak a összeszedése és annak a megszervezése. Ez idén sem fog elmaradni. Idén is gyűjtöttük azokat a helyeket, illetve kaptuk a lakossági vagy képviselő jelzéseket, ahol ezeket az ifjításokat el kell végezni. Mint láttuk a nyáron egyébként, hogy sajnos van, amikor felkészületlenül ér minket, például egy olyan fakidőlés itt a Kossuth-Ferenc utcán pont augusztus 20-án, ami egy ápolt fa volt, és rendben lévő fa volt, mégis kidőlt. Ezeket a kidőléseket, ezeket a károkozásokat próbáljuk megelőzni ezekkel a fasori munkákkal. Igen. És sokszor azt láthatják egyébként a lakók, hogy mi egy-két fának nagyon durván nekiesünk, de ez nem azért van, mert vissza akarjuk tenni, hanem pontosan azért van, hogy megóvjuk a fát, és az életét hosszabbítsuk meg neki.
2: Igen, meg az alattuk sétálók életét is.
3: Így van.
2: Ugye, hiszen rájuk nézve is ez bizony veszélyes lehet. Hát nyilván a nyáron is, ha még picit visszatekintünk a nyárra, az öntözés az nagyon komoly feladatot jelentett.
3: Így van, kicsit készültünk is valahol már a tavalyi évből adódóan az idei öntözési munkákra is, így nem egy brigáddal öntöztünk, hanem már kettővel, tehát két autó volt beállítva, két brigáddal, hogy tudjuk a fák öntözését megoldani, meg azoknak a zöld területét, amit mi tartunk kardba, és mindemellett még az irigénybe kellett venni egy külső szolgáltatót is, hogy el tudjuk látni ezeket a feladatokat.
2: Igen, igen, kaptatok külső segítséget is ez ügyben, ha jól tudom, bizonyos öntöző zsákok formájában, ugye?
3: Igen, ugye, ami tavasszal vettünk kísérleti jelleggel 80 darab öntözőzsákot, és ezt egy helyi vállalkozó egyébként észrevettem, és nagyon köszönjük neki az Ecseri Kft-nek a felajánlást, aki polgármester urat kereste meg ezzel valójában, és a város kapott tőlük 500 darab öntözőzsákot.
2: Az igen.
3: Ami ezért nagyon hasznos, mert így egy öntözés során a fát duplán tudjuk meglocsolni.
2: Az nagyon jó. Igen.
3: Ugye egy ilyen öntözőzsákban nagyjából 80 liter víz fér bele, és ez azért azt jelenti, hogy amit alá tudunk engedni a fáknak, ilyen 80-100 liter vizet, ezt meg lehet duplázni, ami azért egy heti forgásban nézve az rengeteg segítséget.
2: Hát, nem
3: főleg ugye a fiatal fáknak, és olyan sejtudtunk odáig, hogy 4-5 évig, amikor tovább is kell ezeket öntözni.
2: Hát bizony.
3: Mert a gyökérzet annyira megerősödik, és lejjebb ér azokba a talajrétegbe a kap nedvességet, úgyhogy ez nagy segítség volt. Ez egy abszolút az ő felajánlásuk volt, sőt, ezt még meg is tetézték egyébként, mert meg kaptunk tőlük 40 darab közterületi szemetest.
2: No, hiszen.
3: Ami nem kevés érték szintén, és nagyon nagy segítség ezekben a szűkös időkben. Ezeket részben új helyre telepítjük ki, részben pedig ugye cseréljük belőle a régi elavult, vagy hát nem megfelelő lakossági használatát a tönkretett hát,
2: igen.
3: Kukákat, hogy ezeknek is megy folyamatosan a kijelzése cseréje.
2: Igen. És egyébként is tényleg helyi cégekkel való kapcsolat az meghatározó az életetekben, ugye?
3: Igen, és egyre erősödik, azt érezzük, tavasszal volt több megkeresésünk is, és a nyár elején keresett szintén egy helyi nagy vállalkozás, ugye a Szájlem, aki pedig társadalmi munkában, közösségi munkában vállalta azt, hogy köztéri padokat újítanak föl.
2: Teljesen ingyen.
3: Így van, és ez nagyon jól működik a kapcsolat egyébként. A maga a munka az úgy zajlik, hogy mi felszedjük a padokat, elvisszük hozzájuk, ők szétszedik, lecsiszolják, lefestik, ha kell, pótolnak benne csavart, vagy amit ők látnak, összeszerelik, mi pedig elhozzuk, és visszaszereljük a helyükre. Ez nagy segítség, mert rengeteg pad van a városban, és egy ilyen padnak azért az átfestésénél nem a festék az, ami a nagy költség benne, hanem maga a munkadíj, és pont ezt a részét, amit átvállalják ők.
2: Ez nagyon fontos.
3: Nagyon fontos, és azért idén majd 20 padot idáig, de még várható, hogy fognak jelentkezni, ahogy őnekik is engedik az idejük, és ez, azt beszéltük velük, hogy ez egy hosszabb távú folyamat lesz,
2: hiszen ez jó mindig, hangzik.
3: És ez jó, és ez jó. És így a belvárosi részen, ahol a Kossuth téren találhatók ilyen padok. Itt azt hiszem a teljesség kedvéért meg kell említenem még a szakképzési centrumnak a festődiákjait is, akikkel ez kezdődött, hiszen ők még valamikor a tavasszal a Kölcsei téren újítottak fel több padot nekünk.
2: Bemiskoláról beszélünk.
3: Igen, Bemiskoláról, ezt így.
2: Igen.
3: Ők festői, ők újítottak föl nekünk jó pár padot.
2: Igen, na ez is nagyon fontos. Igen. És ez jó az összefogás, mert jó, hát van nálatok egy megfelelő szakembergárda, de hát azért nem árt a segítség.
3: Így van.
2: Ugye, mindenképpen. Hát olyanok is hozzátok tartoznak, mint az önkormányzati lakások. Ezekkel hogy állunk most?
3: Folyamatosan javítjuk, újítjuk fel őket. Most is egyébként 4 felújításunk, nagy felújításunk van folyamatban, mert kisebb karbantartások azok mindig mennek. Ebből 2 hamarosan elkészül, 2 meg egy kicsit még egy hónapot várat magára. Ezek a szokásosan teljes felújításon áteső lakások, ezek visszakapott, vagy éppen végrehajtás által visszakapott lakások, sajnos olyan is van.
2: Van olyan is, persze, igen.
3: Ezeknek megy a teljes körű felújítása. Haladunk vele szépen, tehát ez az évi 3-4 lakás, az folyamatosan az megy teljes körülve, igen.
2: Az meg lesz, de ezekhez el is kell jutni valahogy, például közutakon, és a közutak is valamilyen szinten hozzátok is tartoznak, ugye?
3: Hát igen, ugye a idei évben már ebben a szempontból szűkült a feladatellátásunk, hozzánk a földutak tartoznak már csak, ami egy kicsit szomorúsága is tölt el minket valahol. Azokkal viszont egyre több a probléma, pont a száraz időjárás miatt. És azok, akik azon a részen laknak, az öregszőlőbe, az Ugyárba, vagy a városnak, azért van még egy-két olyan útja, ami nincs leaszfaltozva. Ott azért, hogy augusztusban nagyon meggyűlt vele a bajunk.
2: Igen, a sok homok miatt is.
3: Homok, a szárazság miatt föllazul.
2: Igen.
3: És ahogy egy hiába van letaposva egy kemény homok, az egyszer megkezdi a szerkezeti egységének a megbomlását, akkor utána egy szépen sorba szakad föl az egész. És azért azokon a helyeken, ahol nagyon sűrű járnak, ott volt, ahol már a szemétszállítás is ellehetetlenült, és ott be kellett avatkoznunk. Sajnos nagyon sok igény jön be, azért mérlegelnünk kell, hogy hova tudunk kimenni a rendelkezésre álló kapacitás és források erejéig.
2: Nem egyszerű.
3: Valahol türelmet kérünk, és olyan is találkoztunk, hogy szóltak egyik héten, kimentünk, hát még nem igazán láttuk, majd szóltak egy hét múlva, hogy hát
2: most
3: mi nem értünk még ki, és kimegyünk, és tényleg teljesen
2: járhatatlan.
3: És azt azonnal rendbe tettük, mert olyan.
2: Igen, ezek az utak egyébként akkor járhatóbbak, amikor jön egy kis eső, viszont abból meg nagyon kevés volt a nyáron.
3: Abból nagyon kevés, aztán jön az a rész, amikor az eső miatt nem lehet járni egyes részeket.
2: Akkor van már belőle.
3: Annyi van belőle, de most a testületülésen először született egyébként egy előremutató döntés, hogy valahol ezeket föl kell mérnünk, mondjuk az jó rész tisztában is vagyunk vele, de valamilyen ilyen akcióterv jelleggel megelőző intézkedéseket kellene hozni, és akkor ezen kell majd dolgoznunk az elkövetkezendő 2 hónapban, hogy lehetne előrelátóan ezt figyelembe véve, vagy lehetségesen megint ilyen időjárási körülmények lesznek.
2: Igen. Elképzelhető, sajnos
3: erre kell berendezkednünk, hogy lehet kiszűrni azokat a dűlszakaszokat, ahol potenciálisan veszély áll fönn ezeknek a közlekedési ellehetetlenüléseknek.
2: Igen. Szóval, amit említettem, zöldelnek a lombok még sok felé, de hát ezek a levelek le fognak hullani, és már most azért nem egyszer találkozom utcaseprővel, vagy a kis utcaseprő masinával, az nagyon kedvencem nekem, hogy megy az a kis masina, és szépen összesöpri már a lehullott leveleket, mert azért vannak már lehullott levelek is. Még azért a feladat zöme hátra van ez ügyben, ugye?
3: Igen, hát a város területének a nagy részén, ha gyűjteni kell, azért az a önkormányzat által megbízott parkfenntartó feladata, de vannak olyan városrészek, vagy olyan külső utcák, ahol lakossággal kóprodukcióba szedjük mi össze, tehát érkeznek hozzánk jelzések, ahol olyan nagy mértékű, a Szép utca sarkán például ott vannak a nagy platánfák. Tehát az arról lehulló leveleket a lakosságnak elszállítani az zöldtulajdi keretein belül szinte lehetetlen feladat, mert nem viszik el értelemszerűen. Ott azért már ezeken a helyeken már évek óta lakosság összeszedi, és akkor mi meg el szoktuk vinni.
2: Igen, tehát muszáj beszállni. És hát egyébként még visszatérve itt az öntözéses dolgokra, így eszembe jutott, hogy ugye ott a Gubadi kertben ott azért kiépült már egy kis rendszer, egy öntözőrendszer. Ezek bővítése a város más területein elképzelhető, vagy egyelőre még csak szép álom?
3: Folyamatban. Csak nem egyszerű.
2: Nem bizony,
3: persze. Hát még a tavasszal történt egy testületi döntés, mely értelműben ki lett jelölve egy-két hely, a város területén belül közpark, ahol meg kell vizsgálnunk annak a lehetőséget, hogy lehet automata öntözőrendszert kiépíteni.
2: És vagy nem ivóvízhálózatról,
3: vagy már meglévő ivóvízhálózatról működő öntözőrendszert átalakítatni helyi kutasrendszerre. Ezek folyamatban vannak ezeknek a kutaknak a tervezése, terveztetése és hatósági egyeztetése, és ahogy ez megvan, reméljük, hogy lesz olyan, amit már jövő évben át tudunk állni. Ami a legnagyobb fogyasztónk egyébként, az a Kölcsei tér.
2: Tehát
3: ott ilyen éves szinten több százezer forintos vízdíjat halmozunk fel, meg kifizetjük.
2: Igen.
3: Jelentkezik. Azért kicsi félelem is van bennünk ezzel a kapcsolatban, hiszen a Gubodi Parknál is lehet látni, hogy ezért szegédi vizek vasasak.
2: Igen.
3: Mondjuk a növényzet azt viszonylag jobban átvészeli, mert ugye ő újra zöldel és újra hajt, és azok a lerakódások azok azért eltűnnek így róla, de azért vigyázni kell, hogy a közterületi bútorokon ne nagyon jelenjen meg, tehát úgy hangolni ezeket az öntözőket, hogy végleg ne érjenek bele, meg a burkolatokra, de a Kölcsei téren egyébként ez egész jól kezelhető, viszont csak zöld felett van locsolva.
2: Igen.
3: És azért van még tervben, hogy jó pár hely, hogy hova lehetne telepíteni ilyen kutatót, hogy most 9 vagy 10 helyre kérünk engedélyt.
2: Hát elvileg itt azért hál' Istennek a talajban van víz, a picit lejjebb van most, ugye, igen, mint ahogy szokott lenni, de azért lehet találni Cegléden vizet,
3: lehet.
2: Jobb is azért mégiscsak más, mint az ivóvizet szétlocsolni.
3: Hát csak nem kis költség egy ilyen, azért kicsit,
2: hát biztos,
3: nem akkorában meg kell gondolkodni, mint egy házi, családi háznál, veszek egy kis hidrofort, és akkor az nekem ellocsolgat. Itt ezért ez áramvételi helyet kell biztosítani, magát a kutatni, leengedélyeztetni, azért komolyabb kút kell, mert sokkal jobb területeket öntözünk.
2: Természetes. Igen.
3: Meg itt kellően zártan kell lenni, hogy azért ezeket nem lehet látni, nem tehetem ki oda a park szélére a szivattyút, hanem ezt egy föld alatti létesítménybe helyezni.
2: Hát unatkozásnak akkor helye nincs.
3: Nincs.
2: Egyelőre ott nálatok sem, és az őszi munkák majd alkalmasint kertészeiddel is nagyon szívesen találkozom itt az őszi fasori munkák kapcsán, majd ők is elmondják, hogy mennyi dolog van, akár, és nem csak a Rákóczi úti fasorra gondolok természetesen, hanem ezen kívül még rengeteg más helyen van nekik is dolguk, meg nekünk is. Eddig tartott a mai dolgunk, mondhatni, ennyi fért a mai műsor időbe, de azért azt gondolom, hogy hallották a kedves hallgatók, hogy a Várvagnál azért folyik a munka rendesen, keményen, és ezekről számolt most be az ügyvezető Moltján Krisztián, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide stúdiónkba, ha nem is kellett túl messziről jönni.
3: Köszönöm szépen a meghívást, viszont.
0: Cegléd Rádió FM 92.5. Kedves hallgatók, hétvégi válogatásunkat folytatjuk nem most, hanem a következő egy óra hosszában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánunk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyebb emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: töltőtön, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, de ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hiszen folytatódik hétvégi válogatásunk, hamarosan egy beszélgetéssel. Hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Óbudy utcában található sporttörténeti gyűjtemény, népszerűbb nevén sportmúzeum, annak idején a vidék első ilyen jellegű intézménye volt. Az utóbbi jó pár évben az a Magyar László irányította a munkát, aki a mai napig is aktívan segíti utódja, Jankovics István munkáját. Többek között ez is kiderül a következő interjúból, melyben az új vezető nyilatkozik Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát ellátogatunk a sportmúzeumba, a híres nevezetes Ceglédi Sportmúzeumba, ami már azért is híres és nevezetes, mert ugye a vidék első sportmúzeuma volt annak idején, sporttörténeti gyűjtemény, hogy hivatalos legyek, sportmúzeum vezetőjével, jelenlegi vezetőjével, Jankovics Istvánnal beszélgetek. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, hát nem is tudom, hanyadjára itt a stúdióban. Szia!
3: Szió! Szió! Pontosabban, a kedves hallgatóknak.
2: Igen. No, hát kérem szépen, mi újság nálatok? Ugye a múzeum a Gobodi utcában van már évtizedek óta, mondhatni, de vannak majd egyéb irányú tervek, ezekről is fogunk beszélgetni, de hogy álltok most? Egyébként történtek-e olyan változások, amiket érdemes megemlíteni?
3: Egészen, most már lehet azt mondani, hogy fél éve vagyok a múzeumnak a vezetője, márciusban kaptam meg ezt a megbízatást, eltelt fél év. Igazán kézzelfogható eredményekről nem tudok beszámolni, a lelket simogató kapcsolatfelvételekről, illetve visszajelzésekről egy részről igen, más részről viszont van kicsi hiányérzetem. Sikerült felvenni a kapcsolatot például a Magyar Olimpiai Sportmúzeummal, ők a Margit szigeten működnek.
2: Ez hasznosnak tűnik.
3: Igen, nyilván szakmai és egyéb oldalról is értékes kapcsolatnak gondolom ezt.
2: Hogyne.
3: És találkozott az elképzelés az övékével, hiszen már Székesfehérvárral felvették a kapcsolatot. Mondtam, hogy hát miért nem velünk először, mint a vidék első sportmúzeumával. Tehát ez a kapcsolatfelvétel megtörtént, szakmai együttműködés bízom és segítségnyújtásban. Azt gondolom, hogy ez hasznos kapcsolat lehet mindkettőnk számára. Ebben biztos vagyok, hogy tudunk olyat mutatni a Magyar Olimpiai Sportmúzeumnak, amire azért irigykedve tekintenek még
2: az
3: igazán szakmabeliek is.
2: Igen, bár azt mondtad ugye, hogy kézzelfogható eredmény, de egy múzeumban semmi sem kézzelfogható.
3: Ebben a múzeumban igen, most ellent mondok.
2: Na, akkor
3: és ez a szívet, lelket belengető, ugye nagyon sok nyári táboros csoportot láthattunk vendégül, és ott minden kísérő, tanár, nevelő elmondta, hogy múzeumban vagyunk, itt mindent a szemnek, semmit a kéznek.
2: Igen.
3: Én mondtam, hogy én ettől egy picit eltérnék, és van olyan része a dolognak, amiben én sokkal megengedőbb vagyok, mint az elődöm, Magyar Laci. Van olyan trófa, amit engedek felemelni, megnézni. Aha. Például. Régen, amikor elutaztak a versenyzők, akkor nem egy csapatbusszal, mint ugye manapság.
2: Igen.
3: Divat, meg hát ez így normális, azt gondolom, hanem régen főleg a Vasutas klubnál, a CVS-ében fölültek a vonatra, és elindultak Budapestre, Debrecenbe, Bécsbe, akárhova, és akkor leszálltak, elmentek a tornaterembe, sportcsarnokba, küzdöttek, és mondjuk egy olyan 25 kilós trófával hazaindultak. Na hát ezt próbálgatjuk ugye a gyerkőcökkel emelgetni.
2: De jó.
3: Illetve
2: gondolom.
3: Igen, illetve van egy Six Seven nevű saját találmányú játék, ugye most a közösségi média felületeken nagyon menő ilyen szólásmondás, beszólogatás, méregetés. Na, ezt megpróbáltam a múzeumba bevinni, erről többet nem árulok el, mert akkor lelövő a poén. Nyilván ezek azért vannak, mert tisztában vagyok azzal, hogy a múzeum jelenlegi kínálata, bemutató lehetőségei, főleg a fiatal korosztály figyelmét nagyon rövid ideig tudja lekötni,
2: igen.
3: És akkor valami kis furcsaságot, valami kis sót, borsot bele kell csempészni a bemutatóba. Nyilván ezzel próbáljuk fenntartani a figyelmüket.
2: Nyilván, hát persze az idősebb generáció, hogyha oda bemegy, akkor azt mondja, fú, emlékszem, mikor 84-ben ezt az érmet nyerte a Sanyi, de hát ugye a fiatalok erre nem emlékezhetnek.
3: De volt nagyon jó találkozás, például jött egy kökény unoka, aki megtalálta saját nagyapját a tablón, és boldogan mutatta. Azért vannak olyan pedagógusok, akik régen sportoltak, és a nebulók, a tanítványok felfedezték a tanárt a tablón. Tehát ilyen jó élmények vannak, és ez nagyon pozitív.
2: Igen. A maga gyűjtemény mennyire tud gyarapodni mostanában?
3: Vannak felajánlások, mások. Például ugye a ceglédi kékcápák női kézilabda csapata igazán sikeres éveket tudhat magáénak. A legsikeresebb időszak mezeit kaptuk meg Pudics Zsoltól például.
2: Ez
3: a legutóbbi felajánlás. Ugye most igazán női kézilabda ilyen fúziós módon működik. Az igazi kékcápák csapat jelen pillanatban nem aktív, de az emléküket, a sikeres időszak emlékeit már őrzi a Sportmúzeum, úgyhogy erre büszke vagyok, büszkék vagyunk.
2: Igen, nemrégiben láttam egy hirdetést az egyik hirdető újságban, és ugye itt kiemelve olvasható, hogy bejelentkezéssel látogatható, tehát ez nem egy olyan múzeum, hogy bármikor valaki gondol egyet, arra sétál a Gobodi utcában, és csak úgy bekódorog oda, és
3: igen,
2: akkor szétnéz.
3: Ezt kérjük a látogatóktól, hogy bejelentkezéssel rugalmasan tudjuk őket fogadni, de nem egy olyan múzeumként működünk jelen pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy 8-16 óráig látogatható az intézmény.
2: Tényleg mekkora személyzettel dolgozol egyáltalán?
3: Magamon kívül nagyon büszkén mondhatom, hogy Magyar Laci még folyamatosan bejár, és aktívan részt vesz a mindennapokban, úgyhogy a személyzet felsorolásának a végére értünk. Nyilván van kuratórium tagjai, akikkel nyilván lazább, de azért van kapcsolat. Péter Aladár rövidesen kezdi azt a kutatómunkát, ami a körülbelül 17 ezer összegyűjtött fénykép rendszerezését fogja majd jelenteni. Igen, zajlik, elkezdődött a felmérése és dokumentálása annak, hogy mi van pontosan a Sportmúzeumban. A 2020-as évek elején készült egy leltár, ennek a digitalizációja, magyarul begépelése zajlik, igen, mert ez egy kézzel írt dokumentáció.
2: Igen, ezen, de ez hasznos lesz azért.
3: Hogyne, ezt tudnunk kell, hogy mink van, tudnunk kell, hogy hogyan rendszerezzük, tudnunk kell, hogyha egyszer esetleg elköltözik onnan a Gubodi utcából a Sportmúzeum, akkor mit kell keresnünk, hogyan vigyük, és hol keres, és esetleg azt hogyan tematizáljuk majd. Hát ilyen dolgaink vannak jelen pillanatban. Vannak ebben azért partnereim, a Kossuth Múzeum vezetője Zakar Józsi volt nálunk, megtekintette a múzeumot. Nyilván múzeumi szemmel, muzeológus szemmel nagyon sok hasznos tanácsot adott. Uh-huh. Ugye én ilyen szempontból nagyon messziről érkezem a sportból, de nagyon hasznos tanácsokat kaptam, és iránymutatást, amit hálásan köszönök. A református oktatási központban ugye van sportosztály, vannak olyanok, akik sportszervezést, van olyan évfolyam, akik sporttörténelmet tanulnak, úgyhogy velük is felvettem a kapcsolatot. Uh-huh. Nyilván ilyen közösségi szolgálat keretében, nekik is jó, nekünk segítség, igen, abban, hogy ez a feltáró munka nagyobb lendületet kapjon, és jobban tudjon haladni, és hát nyilván próbálom azt, hogy a mindennapokat, a bemutató teret, a vitrineket egy kicsit meg tudjuk újítani, ezért kerestem meg ceglédi vállalkozókat. Sajnos ez, hogy mondjam, nem az inger küszöböt nem annyira ütötte át a Sportmúzeum
2: egyelőre.
3: Egy valakit viszont, Major Pétert meg kell említenem. Peti az ügy mellé állt, és árverésre bocsájtottak felajánlott szolgáltatásokat, értékes ajándéktárgyakat, és az abból befolyó összegnek az egyik része az a Sportmúzeum javára került. Felajánlotta Péter, és az meg is érkezett hozzánk. Hálásan köszönjük a figyelmet és a hozzáállást.
2: És reméljük, hogy más vállalkozók is esetleg kapnak az alkalmon és segítenek. De ha már emlegetted itt az esetleges költözést, annak idején, amikor elkészült az új Gály József sportcsarnok, akkor úgy fölmerült, hogy ott kéne helyet csinálni ennek az egész dolognak, ami úgy elsőre jól is hangzik.
3: Azt gondolom, hogy lehetne nagyon jól modern környezetben a sporiban bemutatni, de csak részlegesen dolgokat, hiszen a sportcsarnok ugyan nagy, és valóban nagy felületek vannak, de a fönti aula rész lehet alkalmas arra, hogy mondjuk vitrineket helyezzünk körültekintően kell eljárni rendezvények miatt, katasztrófavédelmi, nagyon szigorú előírások miatt, ugye ott nem szabad leszűkíteni menekülési útvonalakat, azért ezeket a értékes emléktárgyakat olyan vitrínben kell kiállítani, amivel jelen pillanatban nem rendelkezünk, ennek biztonságosnak, dekoratívnak és modernnek kellene lenni. Említettem Zakar Józsit, ő elkedvetlenített olyan szempontból, hogy azt mondta, hogy egy igazán alkalmas bemutató vitrín az milliós tétel. Egyetlen egy darab. Én mondtam neki, hogy a környék összes ilyen ékszerész csoportjába, közösségi oldalon felelhető ékszerész csoportjába beléptem, és egy kiszuperált ékszerbolt vitrinjeiről éppen ott csak lemaradtam, hogy meg lehessen vásárolni. Az egy teljesen más nagyságrend volt, de azt gondolom, hogy mondjuk egy picit modernebb körülményeket tudtunk volna teremteni, és egy lépéssel közelebb kerültünk volna. Na szóval ekkora a nagyságrendi különbség van. Az igazi szakmai bemutatás, és amit én mondjuk első körben elgondoltam, vagy megpróbáltam megvalósítani. A jelenlegi helyünkről még annyit hagyd mondjak el, hogy köszönjük az önkormányzat segítségét, mert a teljes tető felújításon esett át, tehát a legszükségesebbeket önkormányzati segítséggel el tudtuk végezni. Hálásan köszönjük. Legalább felülről védve vagyunk.
4: Igen,
3: az nagyon, nagyon fontos egy épületnél, hogy ilyen jellegű problémák ne jöjjenek, és ugye megyünk bele az őszbe, télbe. Ezek fontosak.
4: Igen. No, hát hál' Istennek akkor van dolog.
3: Van dolog,
4: van tennivaló, de lehet látogatni is tehát a sportmúzeumot, ha valakik úgy gondolják, gondolom főleg itt csoportokra gondolsz, akár osztályokra, stb. Vagy akár sportegyesületekre, milyen módon tehetik ezt meg legegyszerűbben?
3: Van egy mobiltelefonszám, él még Magyar László korábbi mobiltelefonja, és tudom, hogy hívják őt is. Igen. Laci mindig jelzi, hogy ilyen csoport van, és van olyan, hogy megosztjuk a csoportok fogadását, és azért én nagyon hálás vagyok az aktivitásáért. Van az én mobil számom megadva, ugye akár a hirdetésben, amit mondtál, illetve a Sportmúzeum Facebook oldalán is fellelhetőek vagyunk. A Szegrédi Sportcsarnok Kft. Üzemeltetésében működik most már július 1-től a Sportmúzeum, tehát akár a sportcsarnok elérhetőségén is be
4: ott
3: lehet
4: is
3: jelentkezni.
4: Igen.
3: Van lehetőség arra, hogy elérjenek minket, és nagyon várjuk az érdeklődőket.
4: Ugyan, mert van mit bemutatni, hál' Istennek, azért igen. Szegrédi sportja az elmúlt évtizedeket tekintve azért nagyon sok szép és látványos érmet, kupát, stb. Hozott, úgyhogy
3: és ami még jó, még annyit, hogy mondjak, hogy ugye telik az idő, és én is tanulom ezt a sportmúzeumi dolgot, hogy mennyi történet van az érmek, a
4: és
3: kupák, az oklevelek, és az emberek mögött, úgyhogy ez tényleg felemelő érzés.
4: Nagyon jó, és jó volt veled beszélgetni most erről.
3: Köszönöm szépen.
4: Nekem is kedves helyem, többször megfordultam ott, és meg is fogok szerintem, úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, keressék a sportmúzeumot, és nézzék meg, és legyenek büszkék arra, hogy a ceglédi sportolók mit tettek le az asztalra itt az elmúlt évtizedekben. A múzeum vezetőjével, Jankovics Istvánnal beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Cegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, mai hétvégi válogatásunkat folytatjuk majd beszélgetéssel a következő 60 percben a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gála műsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűságot a alpolgármester, majd Koltai László nótaénekesad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Ceglédi.

0: énekli el I Just Might című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
6: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
7: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a napos meleg idő. Ülésezik a kormány a hétvégén. Elkezdődött a nemzeti vágta a Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkeresztem. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, illetve az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos Merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a Merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A Merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a nemzeti vágta idén újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye. Székely Tibor emlékeztetett, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, a Honvédség 1848-as lovassági főfelügyelőjére, a huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A holnapig tartó versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található.
2: Az időjárásról.
8: Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő. Este 10-17 fok várható. a jövő hét közepéig folytatódik a napos őszi idő.
2: Közlekedési információk.
9: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon a külső és a leállósávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, amelyet Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üveges András, bár ebben az órában sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé, hiszen jön mai hétvégi válogatásunk utolsó dialógusa, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül. Maradjanak velünk!
1: Na,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallotta.
3: FM 92.5
1: Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: hallgatók, mai műsorunk végéhez közeledve folytatjuk tanévkezdési sorozatunkat, melyben ma a reformátusokhoz látogatunk el. Az egyház kezelésében működő általános iskola igazgatója Vas János és az óvodákat vezető Almádiné Rózsa Krisztina látogatott el a stúdiónkba, ahol Szatmári Gábor kérdezte őket a tanévkezdés kapcsán. Válogató műsorunkat ma ezzel a beszélgetéssel zárjuk. Cegléd Rádió
1: 92.5. Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát kis tanévkezdő sorozatunkat. A mai állomásunk a Református Általános Iskola, egészen pontosan a Ceglédi Református Általános Iskola és óvoda lesz majd, és ennek kapcsán nem is egy, hanem két vendéget köszönhetek, hiszen az és óvoda képviseletében itt van velünk az óvoda vezető Almádiné Rózsa Krisztina, és nagy szeretettel köszöntelek, Kitti. Így szoktunk téged szólítani, szervusz.
2: Jó reggelt, szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És természetesen itt van velünk az iskola igazgatója, Vas János is. Szervusz, igazgató úr.
3: Szervusz, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Na hát, hol is kezdjünk? Kezdjük a nyárnál. Általában azért kíváncsi vagyok arra, hogy a nyár mit hozott, hiszen a pedagógusok, különösen egy igazgató számára a nyár nem feltétlen a felhőtlen pihenést jelenti csupán 3 hónapon keresztül, hanem azért sok dolog van, ilyenkor zajlanak a különféle felújítások, újrafestések, stb. Gondolom ez megvolt nálatok is.
3: Igen, hál' Istennek minden épületünkben megtörténtek a tisztasági festések, és hát azért voltak nagyobb munkálatok is, például itt a központi iskolánkban, a B épületnek, ahol az első másodikosaink vannak, ott megvettük még a tavalyi, vagyis hát ebben az évben, de a tavalyi tanév második felében a Szív utcában egy ingatlant, ami közvetlenül ott van az iskola mellett. És ott kialakítottunk egy tantermet, és most egy elsős osztályunk van ebben a tanteremben, és hát ez teljes átalakítása volt ennek a
1: muszáj volt,
3: családi
1: persze.
3: háznak, ezt átalakítottuk, hogy olyan legyen, hogy egy elsős osztály kényelmesen elférjen.
1: Olyan lesz, mint egy kis falusi iskola majdnem, ugye?
3: Hát igen, de hál' Istennek egybe tudtuk nyitni a B épület udvarába, egy helyrezi szám alá is tudtuk venni a B épülettel, tehát igen. Így végül is annak az épület résznek a része.
1: Igen, igen, igen. Tehát akkor ilyen gond nincsen, szép felújult épületben kezdhették meg a gyerekek a tanévet mindenhol,
3: így van,
1: minden
3: így
1: telephelyen. Van. És az óvodákkal mi a helyzet? Azért mondom, hogy a többes számban, mert itt Cegléden is van 2, és még ráadásul Kőrös Tetétlenen is üzemeltettek egyet, Kitti. Ott is hát gondolom hasonló munkák folytak.
2: Így van, mind a 3 óvoda megszépült a nyáron. Karbantartóinknak köszönhetően gyönyörűen megújultak az udvari játékok, és hát a Bátor utcai tagóvodánk az, amelyik hamarosan most már végére ér a teljes körű felújításnak az épület. Megújítottuk a belső tereket még 2 évvel ezelőtt, most ebben az utolsó évben kívülről is szigetelést és gyönyörű színt kapott az épület. Ami még hátra van, ez egy kis teraszburkolás, egy kis dekorációt tervezünk még az épület falára, és hogyha minden elkészül, akkor majd egy hálaadó istentiszteleti alkalmat szervezünk, amikor együtt a szülőkkel és azokkal, akik segítettek ebben a nagy felújításban, együtt hálát adunk az Úristennek.
1: Igen. Na hát hogyan indult ez a tanév az iskola szempontjából? Teljesen más lesz ez a 26-27-es tanév, mint az előző volt. Jött az a bizonyos 14 pontos ajánlás minden általános iskolába. Erről is beszélgettünk már más igazgatókkal is. Legtöbben azt mondták, hogy ezek túlnyomó része már eddig is működött.
3: Igen, ez igazából ez egy létező dolog volt. Én azt mondtam a kollégáknak is, meg már amikor szülőkkel is beszélgettem, hogy igaz, én már nagyon régen voltam főállásban tanítóbácsi, de 2012 előtt azért még dolgoztam tanítóként, akkor már nagyjából így csináltuk a dolgokat. Tehát az, hogy egy elsős vagy alsó tagozatos gyereknek nem lehet 45 perces órát tartani. Tehát
1: igen.
3: Ott biztos, hogy kell játszani, van, hogy ki kell menni az udvarra velük, bármiféle játékot játszani, meg kell mozgatni őket, mire bemegyünk, mire leülünk, mire hozzákezdünk a dolgoknak, akár egy írásórát nem lehet úgy elkezdeni, hogy rögtön nyitjuk a füzetet és elkezdünk
1: írni. Hát persze.
3: Meg kell tornáztatni az újakat, mondókákkal, nagy mozgástól haladunk kis mozgások, finom motorika felé. Tehát hogy ez már része volt akkor is a füzetünknek, de ez a része a 14 pontnak. De többségében mind csinálja az iskola, hát élmény alapú oktatás van, rengeteg helyre visszük a gyerekeket, sokat visszük őket a könyvtárba, igen, a múzeumba, a gyerekeket, hogy minél gyorsabb legyen az oktatás.
4: Igen, igen, és?
1: Hát részt vesztek különféle városi megmozdulásokon is. Most éppen a héten számoltunk be arról, hogy az autómentes nap nyertesei lettetek, amihez szépen gratulálunk e helyről is.
3: Szépen, hát ez azért egy jó összefogás volt, és nagyon köszönjük mi is a résztvevőknek, a szülőknek, a gyerekeknek, a kollégáknak, hogy ebben partnerek voltak, és hát mindenki komolyan vette, és oda ment, ugye, és ezáltal meg tudtuk nyerni a főnyereményt.
1: Nagyon jó, hát ezek nagyon szép ünnepi pillanatok, de hát természetesen vannak a szürke hétköznapok is, amikor egyszerűen csak be kell menni az iskolába, és tanulni, és tanítani, kinek mi a feladata természetesen. Megvan-e a megfelelő létszámotok most a tanári karban, és a szakos ellátottsággal esetleg vannak-e problémák?
3: Hál' Istennek, nekünk nincsenek ilyen jellegű problémák. Tehát minden tekintetben minden pedagógusunk megvan, sőt arra is volt lehetőség, új pedagógusokat is vettünk föl, fiatal pedagógusokat is, tehát ez egy nagy öröm számunkra, és hálás a szívünk ezért, hogy mi úgy tudjuk megkezdeni a tanévet, hogy nincs olyan problémánk, hogy nincs emberünk.
1: Igen, ilyen problémakör van, hogy szakos ellátottság az óvodákban.
2: Előfordul, igen, de elmondhatjuk, hogy az óvodában is megvan most már évek óta egy stabil közösség, óvodapedagógusok is, a nevelőmunkát segítő kollégák is. Ha távozik valaki, akkor az azért van, mert nyugdíjba vonul, hát, vagy gyermekáldás okán, de azért mindig megtaláltuk azokat az embereket, akik be tudtak az ő helyükre állni.
1: Igen, igen, hány gyerekkel kezdtetek most?
2: A három tag óvodában, ugye 11 csoportunk van, óvodai csoportunk, és 226 gyermeket nevelünk.
1: Az már látszik.
2: Igen.
1: Igen, igen, és az iskolában a létszám milyen?
3: Hát ugye nekünk is két iskolánk van, ugye van a bent a Cegvédi iskola, és Köröstetétlenen van egy tagintézményünk.
1: Hát ott is
3: már
1: bizony,
3: bent 800 fölötti gyermek létszámmal vagyunk, kint pedig 186, tehát ott is növekedésünk van. Bőven van, hál' Istennek, gyerekünk.
1: Igen, igen, igen, hát és hely is van akkor hozzá.
3: Van,
1: felújított jó kis helyek. Elég a játszótér, udvar, stb. Ilyesmi fejlesztésekben érdemes-e gondolkodni, vagy rendben vagytok?
3: Hál' Istennek, teljesen rendben vagyunk. Az udvar nagysága, főleg például a B-épületben ott elég nagy. Ott is van játszóterünk, azt is most karbantartás volt, ott is meg kell újítani az egy-két játékot, mert már eljárt felettük az idő, de hál' Istennek meg vagyunk. Hát plusz ugye a főépületünkben mi használhatjuk a templomkertet és a nagy templomnak a templomkertjét, tehát oda is tudnak
1: az
3: meg
1: is
3: a gyerekeink. Pár évvel ezelőtt ott is kialakítottunk egy játszóteret.
1: Igen,
3: a gyerekek,
1: igen, igen,
3: minél jobban érezik magukat, tehát hál' Istennek van tér.
1: Van, van, van. Fontos egyébként tényleg a kis kikapcsolódás két óra között, és hát a tanterv sem lesz könnyebb, azért egyre nehezebb, ezt követni kell a pedagógusnak is azért, ugye?
3: Hát természetesen, ez nem egyszerű, mert most ugye azért lesznek átalakítások is, a tananyag sajnos nem szűkül, hanem inkább bővül. Amit hát mi mindig jeleztünk eddig is az oktatáspolitikának, és fogjuk ezután is jelezni, hogy a tananyagot azt lehet, hogy csökkenteni kellene inkább, és a
1: vannak ilyen törekvések.
3: És inkább az alapokat kellene jobban megtanítani a gyermekeknek általános iskolában, de hát meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Sokat beszéltünk más igazgatókkal, iskolavezetőkkel is a modern technika vívmányairól, és ugye hát ezeket nagyon jól lehet használni az oktatásban egy bizonyos szinten, de nem akkor feltétlenül, hogyha a gyerek zsebében ott lapul egy-egy okostelefon vagy más elektronikus eszköz. Ti hogyan álltok ehhez a dologhoz? Mekkora a szigor ott a refiben?
3: Hát nálunk már elég régóta nagy volt, hát még azelőtt is egyetlen ezt törvény szabályozták volna. Már nálunk azért is összeszedtük, tehát reggel bejött a gyermek, és első órában összeszedték a telefont, és volt egy szekrény, amiben beraktuk, és akkor ott őriztük. Most annyiban változott a dolog, hogy most már minden tanulónak saját kis szekrénye van, ilyen értékmegőrző kis szekrénye, és az, amely kötelező reggel oda menni, berakni a mobiltelefonját, vagy bármilyenféle dolgot, ilyen elektrotechnikai dolgot, berakják, bezárják, és akkor még el nem hagyják az iskolát, ott kell lenni. Csak akkor vehetik elő a telefont,
1: akkor,
3: ha egyetlenül valami órán használják, valamelyik tanórán,
1: igen,
3: szükség van rá, kahutoznak, vagy valamilyen ilyen típusú játékot játszanak a telefonnal.
1: Akkor ezt meg lehet oldani,
3: persze. Akkor ezt előveszik, de akkor is csak a tanár kíséretében mehetnek oda.
1: Igen,
3: hát nyilván, igen. Viszont előkerül egy-két gyereknél, mert azért a gyerek mindig próbálkozik. A telefonnak természetesen vannak szankciók, először csak finoman, először csak behívjatjuk a szülőt, a szülőnek kell átvenni a mobiltelefont az igazgató irodába, vagy a helyettesi irodába, utána pedig már akkor vannak komolyabb szankciók, ha többször van egy gyermeknyi mobiltelefon.
1: Aha. Tehát ilyen probléma óvodákban azért még nincsen talán?
2: Nincs ilyen probléma.
1: Igen, ott még ez más, viszont azért mégis a modern technika vívmányait azért lehet használni, és gondolom használjátok is.
3: Hát informatikai oktatás van, például az intézményben, tehát használjuk meg a korral, mi is haladunk, tehát erre nem feledkezünk meg. Azért én mégis azt mondom, hogy még ez az a korosztály, ugyanúgy az általános iskolás korosztály, akinek még nem ebben kell foglalkozni,
1: nem bizony,
3: hanem inkább az alapokat tanulnak meg rendesen írni, olvasni, számolni, úgy. Dolgokat, és hogyha ezek megvannak, ezek az alapok, akkor erre lehet majd építeni a továbbiakban.
1: Igen. A közösségi életben is részt vesztek, a város közösségi életében, ugye erre utaltam itt az autómentes nap szép sikere kapcsán is. Hasonlókat terveztek erre az évre?
3: Hát ebben az évben van megint egy nagy tervünk, ugye 4 évente van református est az intézményünkben, ahol az óvodák is, meg az iskola is ugye különböző műsorokkal készül, és idén most decemberben lesz ez az alkalom, most egy kivételes alkalom lesz. Nagyon régen volt már, hogy karácsonykor tartottuk a református estet. Általában tavasszal szokott lenni, de most úgy döntöttünk, hogy itt karácsony előtt az adventi időszakban fogjuk megvalósítani, és hát erre készülünk egész fél évben, mert ez egy nagyon monumentális.
1: Hú, minden lesz ott.
3: Hát mindenféle dolog lesz, hát például az óvodások, ők egy kis...
2: Az óvodások táncolni fognak, modern táncot fognak táncolni. Hoppá. A Posta utcai óvodánk Halacska nagy csoportja készül nagyon lelkesen, és még nem tudják, hogy ez egy milyen komoly szereplés és fellépés lesz, hiszen
1: igen.
2: Két előadás, nyilvános főpróba, tehát kitesszük őket ennek most, de szívesen készülnek és várják ezt az alkalmat.
1: És akkor gondolom versek, dalok,
3: hát mindenféle színdarabok, énekes darabok, ugye a kórusunk is készül, például a kórus az István királyból ad elő részleteket, ahol készül, és talán még zenekari kísérettel is lesz, tehát most áll még össze, a műsor
1: van még idő azért, igen.
3: Hát van, már azért mindenkinek úgy kellett visszajönni a nyárról, hogy kész forgatókönyv van nála.
1: Igen.
3: És hát megmutatkozik teljes egészében a teljes intézményünk palettája, tehát az idegen nyelvű orientáltságú, két tanítás nyelvű osztályaink, a művészeti jellegű osztályunk lesz, néptánc része a dolgoknak, modern tánc része is lesz, és különböző színdarabok lesznek, tehát tényleg alsótól felsőig mindenki készülni fog.
1: De jó, tehát nem lesz unalmas akkor ez a része sem. Hát ezek nem. Délutáni foglalkozás keretében mennek elsősorban ezek a próbák, úgymond?
3: Hát vagy délutáni foglalkozások keretében, amikor éppen idő jut rá, hál' Istennek, nekünk ugye ott van a nagy templomnak a gyülekezeti háza, ahol tudunk próbálni, és akkor ott szokták a kollégák keresni azokat a szabad időpontokat, amikor be tudnak menni, és akkor tudnak próbálni.
1: Igen, igen, ott lesz maga az előadás is?
3: Nem, a művöldési házban lesz az előadás.
1: Tehát a nagyobb közönségre számítotok akkor.
3: Hát igen, mert van egy nyilvános főpróbánk, ahol általában nyugdíjas kollégákat, meg a nagyszülőket szoktuk meghívni, mert hogy ugye azért korlátolt a férőhely és a szülők kíváncsiak. Persze. A gyermekekre, és két teljes előadás lesz, egy pénteki és egy szombati előadásunk.
1: De ez már akkor ott karácsony táján.
3: Ez december 12-e lesz a szombat, december 11 és 12-én lesz a két fő előadás.
1: Fú, hát ez biztos, hogy nagy izgalom a gyerekeknek is, azért biztos, hogy ahogy közeledik majd ez az időpont, azért egy kicsit hevesebben ver majd a szívük. Na hát, kérem szépen, elindult a 2026-27-es tanév, nyugodt szívvel vágtok bele?
3: Hát igen, mégis minden évben megpróbáljuk megteremteni a feltételeket, hogy elindulhassunk, és próbáljuk csinálni a munkánkat teljes odaadással.
1: Az óvikban is akkor rendben vagyunk.
2: Én is így gondolom, adottak a feltételek, jók a körülményeink, megvannak a nevelőink, ott vannak a gyerekek, a családok, együttműködőek, úgyhogy igen, reményteljes év.
1: És ott áll mögöttetek a Magyar Református Egyház.
3: Igen, és ennek áll hozzá. Azért nagyon jó fenntartóink vannak, tehát azt kell mondanunk, hogy teljes a békesség, és igazából mindig a támogatást érezzük a református gyülekezetek részéről az intézményben.
1: Igen, igen. Hát nagyon szép, sikeres tanévet kívánok mindenkinek, aki ebben a két intézmény félében dolgozik, akár az iskolában, akár az óvodában. Úgyhogy akkor Isten áldása legyen ezen a tanéven, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
1: Kedves hallgatóink, a Református Általános Iskola igazgatója Vas János és az óvoda vezető Almádiné Rózsa Krisztina volt a vendégem.
0: Cegléd Rádió 92.5. Kedves hallgatók, már ennyi volt hétvégi válogatásunk, holnap folytatjuk, most meg a dalokkal, maradjanak velem a mikrofonnál este 6 óráig, Süveges András.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: lenni.
1: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a délután következő egy óra asszája. Azonnal Teddy Swims énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
9: Marad a napos meleg idő. Erdőbényén ülésezik a kormány. Fegyverrel fenyegetőzött egy autós a 44-es főúton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pirisszentkereszten. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztési finanszírozásra ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette és több szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogat vágta, hagyományőrző huszár verseny és kocsitoló verseny is.
3: Az időjárásról.
9: Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő. Este 10-17 fok várható.
3: Közlekedési információ.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont között, a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leállósávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Süveges András folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz október 3-ával. Maradjanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25.000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd.

0: Van a helgák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Gertrud, Ignác, Ilián, Józefa, Mária, Teréz és Terézia nevű ismerőseiket is. Egyébként a Helga északi germán eredetű név jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Tegléd!

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92-től. 1941-ben született Chubby Checker, amerikai rock énekes. 62-ben látta meg a napvilágot Tommy Lee, amerikai zenész, a Mötley Crüe rock együttes alapító tagja, dobosa. 1964-ben megjelent a slágerlistán az Animals bemutatkozó albuma rajta House of the Rising Sun című dallal, amely egyébként listavezető is volt rengeteg országban. 2000-ben megtagadták John Lennon gyilkosa Mark David Chapman szabadon bocsátását, akit életfogytiglanra ítéltek. És ezen a napon született 1969-ben Gwen Stefani háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és színész, a No Doubt együttes társalapítója, énekese és elsődleges dalszerzője. Az áttörést egyébként a Tragic Kingdom című album okozta meg 1995-ben olyan kislemezekkel, mint a Just a Girl, a Spiderwebs vagy éppen a Don't Speak. Ismertebb dalaik voltak még a Hey Baby és az It's My Life. Gwen Stefani a kaliforniai Fullertonban született és Anaheimben nőtt fel, római katolikus családban. Édesapja Dennis Stefani olasz származású amerikai, a Yamaha cég marketing vezérigazgatója volt. Azt hiszem édesanyja Patty Flynn ír és kót eredetű, ő könyvelőként dolgozott azelőtt, hogy háztartásbeli lett. Gwen szülei a Bob Dylan és Emmylou Harris által képviselt folkzene rajongói voltak. Gwennek három testvére van, bátyja Eric, húga Jill és öccse Todd. Eric egyébként kezdetben a No Doubt billentyűse volt, de otthagyta a csapatot, hogy a Simpson család című animációs film stábjában dolgozhasson. Gwen Stefani családjából a nők többsége varrónő volt, és nagyrészt vagy ő, vagy pedig az édesanyja készítette a ruháit. Gyermekként Gwen zenei érdeklődése a musicalek irányába mutatott, kedvencei között volt az Evita és a muzsika hangja. Első színpadi előadására egy tehetségkutató verseny alatt került sor egy középiskolában, ahol az I Have Confidence-et énekelte a muzsika hangjaiból. Tizenévesként többek között takarítóként dolgozott egy fagylaltozóban és egy nagy áruház sminkosztálya, miután 1987-ben leérettségizett a Kaliforniai Egyetem Fullertoni kampuszán kezdett el tanulni. Amikor testvér Eric megkérte, hogy csatlakozzon az együtteséhez, Gwen igent mondott. A No Doubt-ról beszélünk. A csapat első énekelse John Spence volt, aki Gwennel osztotta meg a vokálokat. 87-ben Spence öngyilkos lett. A tragédia után Stefani összetartotta a No Doubt formációt és biztatta őket, hogy a nehéz idők ellenére is tartsanak ki. Annyira kitartottak, hogy a mai napig üzemel a csapat. Ők jönnek itt a Cegnét.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyú felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten, megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Ez a közös ismerős szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak!
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán új terelés épült ki a Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszálás csomópont között a 96-os és a 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Felújítják a burkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 78-as és a 71-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop ma este 10 órától, holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, remélem velem tartanak, azonnal folytatjuk a Célidél kedvenc dalaival, hamarosan pedig a lapszemlével, maradjanak velem!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kövisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: A

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5
1: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Kölő Babett már számos televíziós műsorban megfordult, de karrierjének egyik meghatározó állomása kétségtelenül a Feleségek luxus kivitelben volt. A Jól van ez így podcast vendégeként most őszintén beszélt arról az időszakról, amely alapjaiban változtatta meg a róla kialakult képet, bár ma már egészen más szerepekben láthatjuk, nem akarja megtagadni a luxus feleség korszakot, hiszen szerinte annak köszönhetően jutott el oda, ahol most tart. Babett meglehetősen szókimondóan fogalmazott arról, hogyan tekint vissza a műsorra. Onnan indult minden. Van egy ilyen mondás, hogy az ember nem oda, ahonnan evett, és én sose fogok erről rosszat mondani, jelentette ki, majd arra is kitért, nem lenne korrekt utólag megkérdőjelezni azt a döntést, hogy szerepet vállalt a valóságshowban. Olyan döntéseket megkérdőjelezni, hogy nekem az a műsor segített abban, hogy ott vagyok most, ahol vagyok, nem lehet, mert ez vitathatatlan. Ez így történt, és próbálok korrekt maradni. Kölő Babett azt sem titkolt, hogy a műsorban a személyiségének csak egy bizonyos része jelenhetett meg. Elmondása szerint többször beszélt olyan dolgokról, melyek valóban érdekelték, ezekből azonban sok minden nem került képernyőre. Mindig azt mondják, hogy nem beszéltem eleget arról, hogy igazából mi érdekel. Én beszéltem, csak nem lett bevágva, mert úgy érezték, hogy az embereket ez viszont nem érdekli. Babett szerint a műsor készítői pontosan tudták, milyen témákra kíváncsiak a nézők. Miért érdekelni őket, hogy milyen festményeid vannak otthon, vagy milyen művészeket szeretsz? Az a műsor nem erről szólt. A valószínű mindenkit az érdekelt, hány táskát vettél a héten, milyen ékszereid vannak, vagy éppen a barátnőddel, hogy balhézol, zárta a mondandóját Kölő Babett, aki szerint át a luxus feleség korszak ugyanúgy hozzátartozik a pályájához, mint az azt követő televíziós munkái. Vele is foglalkozik a portál. Még mindig maradunk a borosonline.hu felületnél. Nem keresték a szerelmet, a sors mégis egymás mellé sodolta őket egy baráti utazás során. Sokan nem hittek a kapcsolatokban, ám ők rácáfoltak a kétkedőkre. Nemrég pedig már a negyedik évfordulójukat ünnepelték. Katona Renáta, azaz úgy hívták őt régebben, ugye, hogy Berki Renáta, a Hot magazinnak kendőzetlen őszinteséggel mesélt a szerelmükről, a hullámvölgyekről, és azt is elárult, hogy lesz-e esküvő. A sztáranyuka és üzletember szerelmei már 4 éve bizonyítja, hogy a sors a legváratlanabb pillanatokban képes begyógyítani a legmélyebb sebeket. Katona Renáta és Kajári Zoltán története 2022-ben kezdődött egy olyan időszakban, amikor egyikük sem számított az új boldogságra, és a külvilág még hitetlenkedve nézte a köztük lévő köteléket. Az elmúlt 4 közös év azonban megmutatta, a valódi szeretet minden előítéletet és vihart túlél. Az évfordulójuk kapcsán a Hellboxing Kings győztes édesanyja elárulta, hogy a közös útjuk korán sem volt zökkenőmentes. Megéltek nagyon nehéz, mélypontokkal teli időszakokat is, de a szeretetük mindig erősebbnek bizonyult a nehézségeknél. Katona Renáta szerint ehhez szükség volt arra, hogy önmagában rendbe tegye a dolgokat. Korábban nagyon heves volt a kapcsolatunk, voltak nagy veszekedések nálunk, árult el a Hotnak a gyönyörű sztáranyuka. Igazából ennek részben én voltam a kiváltója, mert nagyon nehezen tudtam átengedni magam abba a rendszerbe és abba a kapcsolatba, amiben jelenleg vagyunk. Háttérbe kellett szorítani a nagy ambícióimat, hogy mindent egyedül akarjak megoldani. Ez ugyanis már egy család, ahol Zoli a családfenntartó, aki adja, hogy végezzem a munkáimat, de nem várja el, hogy pénzt keressek, sőt. Én viszont sokáig azt hittem, hogy ha én nem tudom megteremteni azt az összeget, amitől biztonságban érzem magam, akkor az nem jó. Ezen pedig sokat stresszeltem. Ha nem volt elég munkám, kiborultam, ezt pedig belevittem a kapcsolatunkba, ebből sokszor voltak vitáink, de mostanra megtanultam, hogy én vagyok a nő, anya vagyok, megtaláltam a helyem ebben a családban, nehezen szavaztam neki bizalmat, mert nehéz rábízni valakire magadat és a gyermekedet. Hogy mit mondott még Katona Renáta, ez is kiderül a borosonline.hu felületről.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldala. A fájdalom, amelyre nem lehet felkészülni. Deák Tamás napi 4 nyugtatóval próbál talpon maradni és lelki békére lelni. Az élet rendje, hogy egy gyermek eltemeti a szüleit, de Deák Bél Gyula fia, de az édesapja halála előtt néhány órával még a közös jövőt tervezte, még együtt nevettek, még a közelgő koncertturnéra készültek. Csak hogy a blues király azon a gyászos éjszakán hátsó fali infarktust kapott, majd elindult a végtelen felé. Az utánozhatatlan érzésen görökre elnémult, hiába vigyáztak rá a zalaegerszegi kórházban. A legfeketébb hangú fehér énekest egy órakor temetik a Kozma utcai új köztemetőben. A fia Tamás most először beszél a feldolgozhatatlan tragédiáról, az édesapja utolsó óráiról. A blues király közelmúltban bekövetkezett halála óta meg annyi találgatás és hals információ látott napvilágot. A lapban meg is írták, mármint az újságíró, hogy Deák Bél Gyula a zalaegerszegi kórházban túlesett egy sikeres pacemaker beültetése, amely után semmiféle komplikáció nem jelentkezett, sőt, a népszerű énekes a szerettei körében a jövőt, a folytatást tervezte és várta, hogy másnap haza engedjék. Ilyen aztán végzetes szívrohamot kapott, ám akadtak, akik az orvosokat a nem megfelelő ellátást hibáztatták a tragédia után. Deák Tamás, az utánozhatatlan blues énekes fia most elmondja a teljes igazságot. Sajnos nem volt előzmény nélkül mindaz, ami apuval történt, de mielőtt erről beszélnénk, kérem, írja le jó nagy betűkkel, hogy az orvosok lelkiismeretes munkát végeztek. Apu a legjobb kezekben volt a zalaegerszegi kórházban, már csak azért is, mert egy szívsebész barátunk végezte a beavatkozást, gondosan ügyelve rá. Hogy mennyire óvták, az tökéletesen jelzi, hogy 36 órát töltött a pacemaker beültetést követően az intenzíven, megfigyelés alatt, holott általában ez 12 óráig szokott tartani. Ezt követően vitték egy betegszobába, ahol, és ezt tiszta szívvel állítom, visszagyerte az életkedvét. Soha nem felejtem el, amikor a kórházi ágyon felülve a szemembe nézett, majd azt mondta, fiam, olyan vagyok meg itt, mint egy 20 éves. Deák Tamás mély levegőt vett ennél a mondatnál, aztán elnézést kért, mert, mint mondta, napi 4 nyugtató van benne, hogy valahogy túlélje élete talán legkeményebb időszakát, aztán folytatta. Szóval apa augusztus 8-án egy szlovákiai koncert előtt egyszer csak elájult. Minden előzmény nélkül történt, épp sétált volna fel a színpadra, amikor összeesett, ugrottunk hozzá, felnyaláboltuk, kólával itattuk, majd nem sokkal később, mint ami sem történt volna, a közönség elé állt és lenyomta a bulit, intőjel volt. Tudtuk, hogy a szívével gond van, de ő mindig erősnek mutatta magát, aztán mégiscsak rábeszéltük egy alapos kivizsgálásra, ahol ijesztő adatokat produkált, elkerülhetetlenné vált egy pacemaker beültetése. Pontosan elégszem arra a pillanatra, amikor a doki megszorította apu kezét, és határozottan mondta neki, Bill, megkapod a pacemakert, és ezzel minimum 5 évvel meghosszabbítjuk az életedet. Így ilyen előzmények után került apa az zalaegerszegi kórházba, mi pedig a feleségemmel kivettünk egy szobát, hogy ott legyünk a közelében, és amikor megtörtént a beültetés, megkönnyebbülten láttuk, hogy apu mennyire jó van. Bementünk hozzá, ő pedig felkelt az ágyból, süteményt evett, viccelődött, többször is kijelentette azzal a csibészes mosolyával, fiam, érzem, hogy a vér áramlik bennem, érzem, hogy az erő visszatér. A betegszobában kapott egy társat, aki hasonló beavatkozáson esett át. Megöleltük egymást, amikor elköszöntünk tőle, és ő nyomatékosan kérte, nehogy elaludjunk, reggel 8-ra menjünk be érte, aztán vigyük végre haza, hiszen szervezni kell a turnét, jönnek a próbák, a koncertek, egyeztetni kell Takács Tamással, Tátrai Tibusszal és a többiekkel. A többit már sajnos tudjuk, hogy mi történt. A blik.hu Deák Bél Gyulával is foglalkozik.
2: Szeg.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gála műsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható keleten, észak-keleten, megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédrádió, változatos és friss.

Fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Holnap nem jövök, helyettem Becker Betty szól majd a kedves hallgatókhoz, illetve nem helyettem, hanem ő lesz a műsorvezető. Reggel 6-tól este 6-ig természetesen jelentkezik majd holnap is hétvégi válogatásunk jó pár beszélgetéssel. Én meg legközelebb hétfő jövök. Na akkor, reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel Tari, visz!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pádban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kislajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglidikultúra.jegy.hu. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglidikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
6: Marad a napos meleg idő. A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
1: Az időjárásról.
6: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Marad a napos meleg idő, a költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
1: Az időjárásról.
3: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
3: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Leégett a radostyáni műemléktemplom. Napos késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült II. Világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották.
1: Az időjárásról.
3: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, ékezetek nélkül, ide is küldhetnek válaszokat, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. A mai témánk egy ismerős téma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Olyannyira ismerős lehet, hogy nem első, nem második, hanem harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mert még mindig rengeteg bent maradt üzenetünk van, amikkel most elindítjuk a műsort. Azt írja nekünk Viktor, vasipar. Én egyszer szóltam a főnökömnek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a kártyámmal, se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de ekkor is csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásomat, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnököm elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ez igen. Hát jól kiálltál magadért, és ezzel nincs is semmi gond, bár azt azért én átgondoltam volna, hogy lehet, hogy a főnököd nem akart egyáltalán semmi rosszat. Az, hogy a lánya mit beszélt veled, meg hepciáskodott, hát az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a főnök ugyanígy gondolta, lehet, hogy meg lett volna itt a megbecsülés, de azt is megértem, hogy nem vártad meg. Köszönjük szépen a történetedet. Roli azt írja, hogy nincs kedve dolgozni már. Gondolom, hogy a munkavállalónak, ugye ez a műsor azért is volt érdekes az első két adás alkalmával, mert írtak felmondó emberek, írtak olyanok, akiknél felmondtak, és írtak olyanok is, akik csak hallottak sztorikat, és nem is biztos, hogy igaz. Minden esetre mindegyiket szívesen várjuk. Nem tetszett neki az egyenruha, ezt Sisi írja nekünk, a másiknak az volt a baja, hogy fel kellett kötnie a haját. Hát ugye nyilván vannak azok a helyek, mondjuk ahol étel is van, ahol fel kell kötni a hajat, és hát igen, ezt bele kell számolni, meg hát a munkaruha, vagy az egyenruha is olyan, hogy hát nem mindenkinek áll jól, és hogyha azt nem szeretné felvenni, akkor nincs mit tenni, más munkahelyet kell keresnie. Nézzük még Karolina üzenetét. Én egyszer úgy mondtam fel, hogy nem mentem be többet. Na jó, nem teljesen szó nélkül, mert a 3 hónapot végighúztam, hogy aki beajánlott, megkapja értem a bónuszt, majd szóltam, hogy elutazok, csak nem mentem vissza. Amikor kerestek, hogy miért nem mentem dolgozni, elmondtam őszintén, hogy nem volt tervben, de elköltöztem kb. 3 órányra, lehet több is lett volna a tömegközlekedéssel. Erre azt válaszolták, hogy az nem kifogás. Mondtam, hogy hát sajnálom, de nem megyek többet. Jó, de te legalább mondtál valamit, rengeteg olyan üzenetet kaptunk az előző adások alatt, amikor egyszerűen szó nélkül eltűnt a munkavállaló, és nem látták többet, itt legalább kommunikálni tudtak veled, ez is valami. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha ön is elküldeni az élményét ezzel kapcsolatban, 0635-925-925-ös, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglit hangja harmadik alkalommal foglalkozik a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tehát ismerős lehet a téma, de ezek a válaszok egészen újak, már is itt van Edit üzenete. Konyhai kisegítőnek jelentkezett hozzánk valaki, majd később telefonált, hogy neki egyetemi végzettsége van, inkább nem jön, mert szerinte a társaság irigy lenne rá és kiközösíteni, mert nem tudnák feldolgozni, hogy hozzá képest mindenki milyen buta. Na, az igen, itt van arc. Van arc, és hát, hogy mondjam, tehát miért nem próbáltuk ki? Miért nem ment el dolgozni, és hogyha tényleg ezt érzi, akkor lehet, hogy érdemes tényleg továbbállni, de anélkül, hogy ez ki se derült volna, azért ez kicsit nagyképű. Azt kell, hogy mondjam. Viktória üzenete, egy nap után neki nem stílus ez a munka. Hát egyébként ilyen lehet, szóval ez szerintem oké, de miért jelentkezett, vagy mire számított, vagy nem tudom. Nem derülnek ki részletek, Viktória ennyit ért nekünk. György a következő. Nem mehettem el szörfözni 2 hétre Tenerife-re, úgyhogy felmondtam. Hát igen, sok mindentől függ, hogy próbaidőn vagy-e például, vagy már van egy 5 éves munkaviszonyod, és akkor nem engednek el. Szóval igen, vannak olyan nehezítő tényezők, ami miatt nehéz megítélnem ezt, hogy jól tetted, de szerintem, hogyha te nem érzed rosszul magad, és nagyon vidáman írtad ezt az üzenetet, legalábbis a smiley-ból, az emoji-ból ezt következtetem ki, szerintem ez rendben van. Itt van nekünk Gábor üzenete. Egyszer azért vett fel egy KKV cég tulajdonosa, hogy segítsek és derítsem ki, hogy mi az oka annak, hogy már jó ideje nem tud tovább fejlődni a cége. 2 hét alatt kiderült, hogy a növekedés gátja ő maga. Mondtam neki, megértette, kifizette a 2 hetet, talán még rá is számolt egy kis extrát, azóta nagy évben kerülöm a KKV-kat. Azt nem tudjuk, hogy a céggel mi lett, az ebből nem derül ki, de minden esetre igazából elvégezted a munkát, ez nem is valódi felmondás, de azért nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet, talán a KKV-soknak is. A fizetés, na az elég nevetséges volt, írja nekünk Götz aláírással egy kedves hallgató, ezt is nagyon köszönjük, hát igen, a fizetés azért egy fontos. Nekem mondtak fel, nem volt ok, a másik 2 kolléga pihent, amíg én dolgoztam, lehet túl lelkes voltam, ezt nem nézték jó szemmel. Megkaptam egyik reggel a papírjaim, majd elvárták, hogy én ledolgozzam azt a napot is, hát kösz nem. Név nem volt az üzenet végén, de nekünk név nélkül is írhatnak azok, akik leírnák a történetüket a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Géza üzenetét kicsit cenzúráznom kell. Sziasztok! A most is gyalog jött bemelózni, mert bent volt a pénze, és a góré nem akarta kifizetni. Ott sírt szegény, engem meg kifizetett. Mentem is délben jelezni a problémát, semmi reakció nem történt. Elment ez a srác, csináltunk egy kis bevételt, bementem a konyhára, kértem a bent tartott fizetésekről a nyilvántartást, kifizettem mindenkit. Megérkezett a pénzért a madár, mondtam neki, nincs pénz, és kitettem az aprót, kifizettem a dolgozókat, ja, és leléptem. Egyik szemem sírt, a másiknak a feje meg szétrobbant. Érdekes megfogalmazások, mondom, ha picit elakadtam, akkor az azért volt, mert néhány szót cenzúrázni kellett. Minden esetre köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van története tehát, akkor küldhet nekünk üzenetet, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja itt az FM 92.5-ön.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: A mai kérdésünk: mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, hogyha ön is írna a ceglét hangjába a 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Dáviddal megyünk tovább. Honvédségnél többször előfordult alapkiképzésen, volt, hogy az első napon, hogy itt nem lehet telefonozni, amikor akarok, meg hogy nem bírom, hogy parancsolgatnak. Hát igen, ez tipikusan az, amikor valaki nem tudta, hogy hova megy, azt gondolta, hogy egész nap nyomkodhatja a telóját, amikor mondjuk szünetek vannak, meg hogy megmondják, mit csináljon. Azért a honvédségnél talán ez nem annyira meglepő, vagy nekem nem az, valakinek ezek szerint az volt. Pál a következő üzenet küldünk: futár cégnél volt a srác, próbanapra jött megnézni a munkát. Az kicsit tempós nap volt, már délelőtt egy piros lámpánál kiugrott az autóból, többet nem is láttuk. Na jó, ez még durvább, mint amikor nem ír vissza valaki, tehát nem jön be másnap és eltűnik. Itt egy piros lámpánál kiugrik az autóból, és többet nem láttuk. Azért ez nagyon durva. Tehát, hogy mennyire elege lehetett, de hogy még annak se szól, aki ott vezet, és nem érti, hogy mi történik. Azért ez nagyon furcsa. Zoltánnal megyünk tovább, mert nekem volt a legmagasabb egy bizonyos termék eladásom, és ez nem tetszett a kollégáknak. De akkor neked mondtak fel, mert túl jó voltál, és a többieknek ez nem tetszett? Nem értem pontosan, de valami ilyesmire következtetek. Beatrix, én találkoztam olyannal is, aki az első nap végén odajött és megkérdezte, hol tud felmondani, mert nyomja a lábát a munkavédelmi cipő. Megmutattam neki kérdés nélkül a HR osztályt. Hát igen, az mondjuk lehet, hogy nyomja a lábát, lehet, hogy kellett volna kérni egy nagyobb cipőt esetleg, és akkor azzal már nincsen probléma. E-mailt küldött nekünk Károly, ezzel megyünk tovább. Én egyszer egy műszaki boltba mentem el eladónak, de én ott valami borzasztóan idegenül éreztem magam. Azt se tudtam, mihez kell, meg hogy hogyan, lövésem se volt semmihez, aztán áldogáljak ott a pultnál, meg próbáljak úgy csinálni, mintha csinálnék valamit. Hát valami baromi kellemetlenül éreztem magamat. Első napot még kibekkeltem valahogy, aztán a második nap felénél, ahogy üldögéltem, pró és kontra, sorakoztattam fel az érveket amellett, hogy lépjek, de azonnal, vagy maradjak még, hát ha belejövök. Ez a belső viaskodásom elég kiegyenlített volt, úgy egy órán keresztül, aztán egy abszolút jó szándékú fiatal munkatárs, látva a gondterheltségemet, tényleg segítő szándékkal odajött hozzám, hogy összeállított nekem műszaki jellegű elméleti feladatokat papíron, hogy ez majd segít nekem belerázódni ezekbe a dolgokba. Hát azonnal tudtam, mi a helyes, és mondtam neki, köszönöm szépen, de én felmondok. Szegény úgy megijedt, hogy most miatta van ez, mondta is rögtön, hogy ezt nem muszáj, ő ezt csak úgy értette, segíteni akart. Én meg megnyugtattam, hogy nem miatta van, már régóta vívódok, csak ez az utolsó lökés volt nekem, amiért tulajdonképp hálás is voltam. Ez volt az a hely, ahol a legrövidebb ideig voltam munkaviszonyban, szégyen vagy nem szégyen. Szerintem nem szégyen, hogyha ennyire nem találtad a helyed, akkor nincs ezzel semmi gond. Én is dolgoztam nagy bevásárló központban árufeltöltőként, hát jó régen volt, és én se találtam nagyon sokszor a helyemet. Még olyan is volt, bevallom őszintén, hogy amikor nem volt mit tenni, akkor az szárazáru raktárban megágyaztam magamnak és ledőltem egy órácskára. Nem, én se vagyok rá büszke, de volt ilyen is, és tudtam, hogy nem a helyemen vagyok, úgyhogy el is jöttem onnan nem sokkal később. Kedves hallgatók, még egy blokk van ebből az órából, de egy teljes következő óra is rendelkezésünkre áll, hogy tovább boncolgassuk a kérdést. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott?
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Már halld is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, mi volt a legnevetségesebb indok vagy ok, amiért valaki felmondott. Ez lehet ön is, ez lehet egy munkavállalója, lehet egy olyan, aki ismerős és hallotta a sztoriát, bármit nagyon szívesen veszünk, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Imre írja, hogy diákmunkás voltam, pohárszedőként dolgoztam, munkám zárásaként le kellett törölni az asztalokat. Egyik este állítólag egy asztalt kihagytam, ezért felhívtak, hogy többet ne menjek. Hát azért itt azt mondom, hogy lehet, hogy lehetett volna szólni, hogy máskor jobban figyelj és folytatni az egészet, és hát attól függ, milyen volt az az asztal, mert hogyha tényleg mondjuk állt rajta mindenféle ételmaradék, meg cigicsik, meg nem tudom, akkor talán érthető, de hogyha csak annyi volt, hogy nem törölted át, és amúgy nem is volt feltűnő, valószínűleg ezért nem vetted észre, hát akkor azért a munkáltató helyében én elgondolkodtam volna azon, hogy meg kell-e válni a munkaerőtől, de persze az is lehet, hogy más is volt a háttérben, ami aztán számodra nem derült ki. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Első napon, betanuláskor mondtam neki, hogy kicsit több krumplit rakjon a dobozba. Elkezdett sírni, és hazament. Na hát erre nem is tudom, mit reagálnék, hogy tulajdonképpen nem volt ebből az üzenetből, legalábbis nem az jön át, hogy nem voltál túl durva vele, és mégis úgy érezte, hogy valami más is lehetett itt a háttérben szerintem. Ezt már másodszorra mondom ebben a blogban, de mégis ezt gondolom. Sándor azt írja, hogy szombati munka játszik? Hát most ezt feltetted a kérdést, mint munkavállaló, vagy megkérdezték tőled, a munkáltató kérdezte meg, vagy nem is, vagy tőlem kérdezett, hogy játszik-e a szombati munka is, hát én aztán tudom milyen, aki emlékszik a régi időkre, voltak olyan szombatok és vasárnapok, amikor egész nap velem rádiózhattak itt az FM 92-tön, most nem azt akarom mondani, hogy az nekem rossz volt, vagy ilyesmi, de amikor az embernek a teljes hétvégéje munkával telik, és utána még szórakozni sincs ereje elmenni, akkor azért azt átgondoljam, de hát most például máshol vagyok, nem mintha nem dolgoznék hétvégén most is a rádióban. Azt mondja Márton nekünk, hogy reggel 6-kor kezdett, 8-kor pedig reggeli idő volt. Nekem nem mondja meg senki, hogy mikor kajálhatok. Ezután hazament. Hát igen. Egyébként szerintem az, hogy van külön reggeliző idő, ez tök jó dolog. Hogyha erre rászánja a munkáltató azt a 15-20 percet, nem tudom, akkor az így tök jó. Ez mégse tetszett valakinek, ezért hazament, én végül is értem. Anita írja, hogy felvettem egy 18 éves kislányt az anyukája unszolására, aki törzsvendég volt a kávénzónkban. Volt meleg kaja is. Mikor bejött egy rendelés, kérdezte, hogy hogy csinálja meleg szendvicset, megmutattam. A harmadik, negyedik rendelés bevállalta. Mikor mondtam, hogy lilahagymát is tegyen rá, mert azt is kérte a vendég, zokogásban tört ki, kérdezem, mi a baj. Azt mondta, ő nem tudja, melyik a lilahagyma, és azt sem tudja, hogy melyik a saláta. Mondtam neki, nyugodjon meg, nincs gond, megmutattam újra. Aztán mondtam, hogy átveszem a kaja részt, csinálja az italokat. 4 limonádét kért az asztal, alapokat, citromos, lájmos, málna és bodza. Elővette a porrakat hozzá, majd a pult melletti ajtót kinyitotta és elszaladt. Soha többet nem láttam, az anyukája jött és kérdezte, hogy na milyen volt a lányom. Mondtam, hogy volt némi zavar a zöldségek és a gyümölcsök terén, sajnos nem értem utol, mert szinte tigrisugrásban ment ki az oldalajtón. Anyuka szerint nem volt ezzel probléma, mert majd úgyis megtanulja. Micsoda? Kérdezi tőlem Anita. Hát igen, amikor anyuka nem lepődik meg azon, hogy a lánya egyszer sírni kezd, tehát zokogásban tör ki, aztán meg egy óvatlan pillanatban a pult melletti ajtót kinyitja és elszalad a munkahelyéről. Hát, és ezzel nincsen probléma, hát ez nekem azért tényleg meglepő. Minden esetre köszönjük a sztorit, ez is tanulságos volt, és hagyd mondjam el, hogy az egész következő óra rendelkezésünkre áll. Végére értünk a bent maradt üzeneteknek, innentől kezdve a ma beérkezettekre kerül sor, de hogyha még elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ön. Egy rövid szünet, néhány zene, hírek, és aztán folytatjuk a Ceglét hangját.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhad is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: És egyébként rengeteg üzenetünk volt már az első két adás alatt is, de most a bent maradt üzenetek végére értünk, úgyhogy a mai érkezettekkel megyünk tovább. Kata csak ennyit írt, azt mondta, én ezt nem érzem. Egyébként szerintem ezzel semmi baj, főleg, hogyha generációs különbségek is vannak, ugye az X-esek, Z-esek már egészen máshogy állnak a munkához, mint a korábbiak, úgyhogy van ilyen, és hogyha nem érzi, hát akkor nem érzi. Igazából a munkavállaló, hogyha jól érzi magát, az a munkáltatónak is jó, úgyhogy keressen olyat, ahol tényleg ki tud teljesedni, és akkor annál jobb munkát tud végezni. Szerintem ez oké. Okay. Jaj, nem mondtam el, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu, hogyha ön is küldene sztorit, nyugodtan megteheti. Tamás a következő. Elkezdett telefonálni a kolléga, 5 méterre ment tőlünk, pár perc múlva 10 méter, aztán 15 méter, és egyszer csak örökre eltűnt. Ez amúgy tök jó. Valami indokot legalább kitalált, hogy telefonál, és egyre eltávolodott, aztán meg eltűnt a semmibe. Hát hihetetlen, hogy mik vannak. Kitti azt írja, hogy 2 óra késéssel érkezett minden nap. Szinte 2 órával előbb el is ment, majd keveselte a pénzt, amit fizetéskor kapott. Órabért kaptunk egyébként, szerintem nem kellett volna csodálkozni. Hát igen. Heti 30 túlóra, ennyit ért nekünk Elek. Hát igen, azt hiszem, hogy heti 30 túlóránál én is azt mondanám, hogy viszlát. Victoria e-mailt küldött. Nem nevetséges, inkább szomorú. Én egyszer azért mondtam fel, mert 5-ször annyi munkát végeztettek velem, mint a közvetlen kollégáimmal ugyanabban a poziban, és ráadásul sokkal kevesebb fizetésért. Amikor pedig ezt szóvá tettem, a főnököm még több munkát lőcsölt rám, és azt hitte, hogy akkor majd befogom a számot. Ő, aki az egész szakmai életét ugyanannál a cégnél töltötte, és onnan is tervezett nyugdíjba menni, bele sem gondolt, hogy esetleg máshol is lehetne dolgozni. Igen, szerintem ez pont ugyanaz, amikor a régi generációk még úgy nőttek föl, hogy szerezz egy jó munkát, és akkor életed végig nyomhatod, ha élvezed, hanem ez a nézet nem mindig találkozik a fiatalabbak nézetével, és hát igen, Victoria is úgy döntött, hogy felmond, itt nincs tovább helye, és szerintem jól is döntött, és valószínűleg, bár erről nem írtál, de sokkal jobb helyen vagy most, mint ahol akkor voltál. Egyébként ez is érdekes, hogy többszörös munkát végeztetnek veled, és nem érzik a problémát néha a kollégák, hogy ezzel bármi baj is lenne, úgyhogy ez nekem nagyon érdekes, minden esetre köszönjük, tényleg tanulságos, és azt nem mondtuk, hogy feltétlen nevetségesnek kell lennie pontosabban, de így teszem fel a kérdést, de a nevetséges szót akár ironikusan lehet érteni, tehát mondhatjuk azt, hogy úristen, ez nevetséges, úgyhogy nem feltétlen kell, hogy vicces legyen a történet, inkább tanulságosokat várunk. Ramona a következő. A lottó nyertes sok. Egy gyári munkás az éjszaka közepén tudta meg, hogy megnyerte a főnyereményt, azonnal letette a szerszámot, táncolva körbejárt az üzemet, majd szó nélkül kisétált, az eset megtörtént. Tehát valódi történet, hogy valaki nyert, és megtudta az éjszakai műszak közepén, táncolt egy kicsit, letette a szerszámot, amúgy tényleg filmbe illő, és gratulálunk neki, szép munka. Kedves hallgatók, folytatjuk hamarosan a Ceglit hangját, a kérdés továbbra is az, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, maradjanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Yeah!
1: Folytatjuk az izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel, kedves hallgatók, a Ceglit hangja mai kérdése, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Na most akkor újra, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Most lehet ez egy munkavállaló, aki felmondott, lehet egy munkáltató, akinek felmondtak, és egyébként olyan sztorikat is várunk szeretettel, amiről úgy tudjuk, hogy igaz, de nincs bizonyíték, mert nem velünk történt, hanem egy ismerős mesélte. Bármi jöhet, nagyon szívesen vesszük. 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. Aliz azt írja, hogy a párom egyik munkahelyén, amivel voltak problémái amúgy, a nap közepén felmondott a hordozhatós adóvevőn keresztül, megköszönte a lehetőséget, mondta, hogy én most megyek, Isten veletek, az összes kollégája hallhatta. Egyébként ez olyan szempontból korrekt, hogy sokszor mondjuk a főnökhöz bemegy az ember felmondani, akkor az összes többi kollégától nem feltétlen van lehetősége elköszönni, nyilván munkája válogatja, de így viszont rádión keresztül minden kolléga bekapcsolódhatott egy kicsit. Réka azt írja, hogy vendéglátásban kettő fix brigád váltotta egymást. A komplett brigádunkat a harmadik hónap végén próbaidő alatt kirúgták. Az indok: látványosan nagyobb a bevétel azokon a napokon, amikor mi dolgozunk, több a jattunk és a jutalékunk, és ez feszélyezi a másik brigádot. Azóta sem értem a logikát. Amúgy tényleg, itt mi lehetett a fejben? Túl jó a forgalom, sok a bevétel, sok a jatt. És a többiek féltékenyek, ezért a kisebb csapatot hagyják meg, aki nem teljesít olyan jól, de így legalább nincs mire féltékenykedniük. Teljesen logikátlan. Fú, kemény. Tehát miért nem akartak magunknak jót, és tartották meg azt a brigádot, aki többet hoz a konyhára? Szó szerint a konyhára. Angyalka írja nekünk, hogy mikor egy alapítványnál dolgoztam, és megtudtam, hogy adományonként megvásárolt koncertjegyekből, ami 2007-ben 5000 forint volt, a rászoruló gyerekek kb. 1000 forintot kapnak meg, mert szétosztják alapítványon belül. Hát ez nem szép dolog. Igen, hát hogyha az van kiírva, hogy 5000 forint a jegy, és ez mind adomány, és abból csak a 20%-a jut a gyerekekhez, hát az nagyon csalódást keltő, úgyhogy teljesen megértem, hogy eljöttél. Hát igen. Egyszerűen nincs kedvem dolgozni, mondta a munkavállalom, írja nekünk Robert. Hát igen, erről nem tehetünk. Ha nincs, akkor tényleg ne is lopja a napot nálatok, szóval ezt szerintem jól tette. Itt van még Renát üzenete, felmondott, mert megtalálta az adósság kezelő cég, és elkezdték levonni a fizetéséből a tartozását. Úgy volt vele, hogy inkább feketézik, de akkor sem fizet. Hát azért, hogyha már itt tart az ügy, nem hiszem, hogy az a jó megoldás, hogy ne tudják levonni a fizetéséből, mert a tartozás az megmarad, az tovább fogja vinni magával. Minden esetre én nem szólok bele, de ez szerintem nem túl szimpatikus. Péter a következő: nem elég a félórás ebédszünet, hogy elmenjen a vasútállomás melletti kifőzdébe, megegye a napi csumit és vissza is érjen. Ezt nem a munkatárs, hanem a helyette telefonon intézkedő nagymama mondta el. Nem hiszem el. Mikor az osztályvezető felhívta a figyelmét, hogy fél tucatnyi menüztetős hely van sokkal közelebb, a nagymama azzal érvelt, hogy de hát az állomáson van a legolcsóbb menü. Mondjuk közmunkán volt a hölgy, és nagyon nem sírtunk utána, mikor emiatt ott hagyott bennünket. Ja, egyébként valahol ez is érthető, hogy máshol drága a menü, lehet, hogy azt is szerette nagyon, de az, hogy a nagymamája intézkedje helyette, azért az tényleg meglepő. Azért szerintem az ember tudja már kiállni magáért bármilyen közegben is. Köszönjük szépen az üzeneteket, kedves hallgatók, még nincs vége, kettő blokkkal tartozom önöknek, úgyhogy jövünk vissza hamarosan, és ha még mindig elküldené valaki, akkor 0635 925 925-ös, már most jelzem, hogy úgy látom, hogy ez a műsor is be fog telni, lehet, hogy lesz folytatás. FM 92 Ceglédrádió.

0: Egy kolléga azért mondott fel, mert elfogyott a WC papír. Írja nekünk Tamás, hát igen, ez is kemény, elfogyott a WC papír, neki itt többé nincsen helye. Azért mondtam ezt így a legelején a blokknak, mert hogy a kérdésünk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, 0635-925-925-ös, kívánság@ceglidradio.hu, és ha ismerős a téma, ne lepődjön meg a kedves hallgató, mert már két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de népszerűnek tűnt a műsor, és bent maradt üzenetekkel kezdtünk, most pedig már az új üzeneteknél tartunk, és még ebben meg a következő blogban boncolgatjuk ezeket, aztán meglátjuk, lesz a folytatás, elég sok üzenetünk van szerencsére, ezért már itt is van tímea. Éjszakás műszakban a fiatal kolléga kiment szünetre. Aztán kereste a mentora, és hűlt helye volt. Éjjel, 2-kor, amikor a portás körbejárásom volt, akkor kiugrott a kerítésen. Kereste a HR, de azt mondta, ő már másik városban dolgozik. Hát, kiugrott a kerítésen. Én valami, nem tudom miért, túl beszűkült a látásköröm, de nem tudom elhinni ezeket, hogy emberek úgy gondolják, hogy hajnali 2-kor a legjobb döntés, ha kiugrok a kerítésen, és nem jövök vissza soha többet a munkahelyemre. Viktória írja, hogy egy mérnök kolléga azért mondott fel, mert munka közben, vagy munkába jövet és hazafelé menet is a szemébe sütött a nap. Ha ez nem lett volna még elég, akkor az már biztosan az utolsó csepp volt a pohárban, hogy az útvonalon, amin közlekedett, nem volt se egy pékség, se egy dohánybolt. Jaj, de akkor miért nem elköltözött? Tehát, hogyha mennyivel hibásabb a munkahely, hogy ott van, ahol van, mint a lakása, hogy ott van, ahol van. Nem tudom felfogni, de nagyon köszönöm, nagyon jó üzenetek, és sok ilyet még. Kata írja, hogy nekem a főnököm azt mondta, hogy kirúg, mert nem mosolygok. Igazából azóta is mosolygok, mert munkanélküliként többet kaptam, meg lett egy sokkal jobb munkahelyem később. Hát igen, egy-két helyen elvárják, hogy mosolyogjon a munkavállaló. Mondjuk, hogyha, mit tudom én, vendéglátásban dolgozik, akkor az nem árt, vagy egy ügyintézőnél sem hátrány, hogyha jókedvű és mosolygós. Én például a másik munkám kapcsán rengeteget járok ügyintézni, és talán mondhatom azt, hogy mindenkivel jóba vagyok az ügyintézők közül, mert egyszerűen én is kedvesen állok hozzájuk, és ők is hozzám, ez nagyon jól működik. Ez akár lehetne az az adásunk, amikor a kedvességről beszéltünk, amikor egy idegen ember kedves a másikkal, és ez a jóság valahogy visszaadódik az életben. Szerintem így kell hozzáállni, és az, hogy mosolygunk, az sosem hátrány szerintem az életben, úgyhogy én is azt javaslom, Kata, hogy mosolyog, de ne azért, mert a főnök meg azt mondta, hanem csak legyen jó kedved. Aztán már is megyünk tovább Dániellel. Tudtam, hogy dolgozni kell majd, de bevallom, munkára nem számítottam. Szerintem ez csak egy poén üzenet, mert ez a tudtam, de nem sejtettem jellegű, az Oscarból idézett sztori. Azért köszönjük az üzenetedet, Edinával folytatjuk. Kioktatott, hogy az elmosogatott edényt nem nyomtam bele az öblítő vízbe, csak rátettem a tetejére és mosogattam tovább. Megkérdezte, hogy nem tanították-e nekem a cukrásuliban, hogy hogyan kell mosogatni. Mondtam neki, hogy nem, mire azt mondta, hogy visszapovázok, és ez volt a kegyelemdöfés, már mentem is. Hát azért tényleg, azért mert mosogatással probléma van, ezt el lehet mondani, lehet segíteni, hogyha neki ez így nem tetszik. Aztán, hogy még visszapovázással jön, az tényleg meglepő, szerintem ő egy rossz kedvű, besavanyolott ember lehet, tehát ne foglalkozz vele. Az üzenetet meg nagyon szépen köszönjük, és kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt vannak, még egy blokkra visszajövünk, néhány zene múlva, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: főnök, este játszik az Inter és a Róma. Haza kell mennem. Soha többé nem láttuk. Ilyen esetekről van szó a mai adásban is, kedves hallgatók, mert a kérdésünk a Ceglét hangjában, hogy milyen nevetséges indokok voltak, amiért valaki felmondott. A nevetséges lehet tényleg nevetséges, de lehet ironikusan nevetséges ok is. Hát ez, hogy foci meccs van, ez szerintem ilyen, úgyhogy köszönjük szépen. Mert a csapatban nincs szeretet, és ezért a vadszőlő sem nő. Ez volt az indok, írta nekünk Zsófi. Hát hogyha egy olyan csapatban dolgozik valaki, ahol nem érzi jól magát, amúgy ezt tudom érteni, csak hogy valójában tényleg ez volt-e az igazság, és nem volt ott szeretet, vagy csak ő akart valamilyen kifogást kitalálni. Panna a következő üzenet küldünk. Kisétáltam 4 nap után pékségből, miután egész műszakban jéggel és tészta darabokkal dobáltak a régi munkatársak, csak mert diák vagyok. Hát mondjuk ezt elhiszem. Tehát miért, hogy csinál felnőtt ember ilyet, hogy tészta darabokkal és jéggel dobálják a diákot? Fel nem foghatom, szóval itt azt hiszem, hogy ez volt a lehető legjobb döntés, hogy eljöttél onnan. Jól tetted. Viktória írja nekünk, a srácot felvette a cég, egy nap után elment 2 hét táppénzre, visszajött dolgozni, egész nap tanították őt, majd délután 3-kor közölte, hogy neki ehhez amúgy nincs kedve, és felmondott. Hát, hogyha a táppénzt megkapta, akkor tulajdonképpen szerintem itt ő volt a fitikásabb, úgyhogy szerintem ezt összehozta magának. Valószínűleg nem is akart itt dolgozni, csak egy kis plusz bevételt akart. Úgy, hogy 2 hét szünetre ment, és 1,5 napot dolgozott, hogy jól értem. Emese írja nekünk, hogy mondjuk nem én mondtam fel, nekem mondtak fel, de azért őrzöm. Bárpultosként a műszakon végén, standolás, takarítás után, záróra előtt kicsivel, az alaksorban még ment a diszkó, de nálam a felső bár már kiürült. Az épp dárcot befejező rendszeres vendégeim invitáltak, hogy dobjak már én is velük párat a pultom végéből. Dobtam. Másnap ki is rúgtak. Aha, hát miért? Mert veszélyes volt esetleg onnan dobni, vagy tilos volt játszani a vendégekkel, vagy tilos volt dárcozni? Nem értem pontosan a problémát, de hát lehet, hogy jobb is, hogyha nem egy ilyen helyen dolgozol tovább, ahol így bánnak a munkavállalókkal. 3 nap után túlságosan monoton a munka, ezt mondta a munkavállalom, írja nekünk Zsolt, találtam jobb helyet, ezt Andi küldte nekünk. Egy ismerősöm csaja több év szenvedélyes szerelem után elhagyta örökre, mert a srác megverte sakkban. Ezt Richard írta nekünk, bár nem valódi felmondás, de valamilyen értelemben mégiscsak az. Megverték sakkban, hát ez kellemetlen. Délutános műszak 10-ig tartott, pár nap után felmondott a férfi, hogy ilyen sokáig ő nem tud fennmaradni, írta nekünk Krisztina, és végül beállta az utolsó üzenet küldünk mára. Az első munkahelyemen 3 napig bírtam, reggel 7-től este 7-ig kellett dolgozni, órabérben dolgoztak a varrónők, szóltak, hogy vegyek vissza a tempóból. 3. nap szépen 3 órakor mondtam a főnöknek, hogy nekem nem ez az életcélom, hogy reggeltől estig dolgozzak, 17 éves voltam, persze munkaszerződésről egy szó sem esett. Hát igen, ez is tanulságos, és az is tanulságos, hogyha jó témát találunk a Ceglék hangjában, akkor sok válasz érkezik, olyannyira sok, hogy lesz még egy adás ebből, kedves hallgatók, folytatjuk még, mert hogy vannak ismét bent maradt üzenetek, és szerintem fognak érkezni majd újak, úgyhogy egy másik alkalommal folytatódik ez a téma, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglék hangja. Addig is mindenkinek további kellemes rádiózást, Vörös Nándi köszöni a megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Ceglék Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhad is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhad is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.